legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter az MTI beszámolója szerint. A próbaüzem során a vonatok a tervezett legsűrűbb menetrendi terhelés mellett közlekedtek a megújult szakaszon, ahol a biztosító berendezések és a pálya infrastruktúra egyaránt megfelelően teljesített. Vitézy Dávid kiemelte, a sikeres tesztsorozat fontos mérföldkő a vonal teljes körű forgalomba helyezése felé, ami jelentősen lerövidíti majd a menetidőt a magyar és a szerb főváros között mind a személy, mind a teherforgalomban.

0: A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkület vizsgálatra, memória műhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándorszínpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
1: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a táncdal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, de fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. De ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fog nyitni az operet, és a magyar nóta után, hogy a táncdal az egy fiatalabb korosztályt érik meg, de ez a klasszikus táncdal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operet és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is, több esetben amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
0: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
2: Hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett.
3: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
2: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
0: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata.
4: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosár csapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASEF végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Geringer, Krivacevic 6-6, József 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az ASE saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
5: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként a Rád Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök, ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
0: Az ASE a következő fordulóban, október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
7: Paksfm.
6: Összeköt.
4: Paksfm. Összeköt.

Mint ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nőtt az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege az év első felében, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összefoglalójából, amelyet az MTI ismertetett. 2026 első fél évében összesen 666 milliárd forintot használtak fel a hazai és uniós forrásokból álló keretösszegből, ami 63,7 milliárd forinttal több a tavalyi év azonos időszakában kifizetett összegnél. A Magyar Államkincstár adatain alapuló elemzés szerint a kifizetések legnagyobb része a vidékfejlesztési és a közvetlen termelői támogatások formájában jutott el a gazdálkodókhoz. Tini Box néven indított higiéniai termékgyűjtést a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az akció célja, hogy tisztasági csomagokkal segítsék a rászoruló tinédzsereket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között

0: indult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabadtéren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően. Mind a négy általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben. Azt hiszem, hogy jól sikerült.
1: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis alapfokú művészeti iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő!

Maddie Swims és a The Door. Ez a sláger volt az órakezdőnk az élesztőben 2026. október 5-én hétfőn. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon jó készülődést. Egy nagyon kellemes októberi reggelen 10 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és akár 25 is várható lesz a mai napon, úgyhogy így tessék készülődni. Hát kellemes, csapadékmentes, de egyébként kellemesen hűvös volt a hajnal. Továbbra is azokat a napokat éljük, és akkor kezdjük rögtön az időjárással, amikor óriási hőmérséklet különbségek vannak a hajnalok, az éjszakák és a nappalok között, míg nappal 25-26 fok is előfordulhat, ugye tart a vénasszonyok nyara, egyébként még ezen a héten is, nyugodtan készülődhettek így a mai reggelen is. Addig van olyan pontja az országnak, ahol már hajnali fagy jelentkezik a mínusz 3 vagy a mínusz 2 fokkal, de ha csak 2-3 fok van plusz, akkor is az elég hűvös, ahhoz képest, hogy mondjuk nappal meg 23 fok van. Egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy hát így nem csoda, hogyha van egy kellemes 20-25 fokos hőmérséklet ingadozás 1-24 órán belül, nem csoda, hogy fáj a feje, szoktuk mondani. A szélsőségek idejét éljük a 21. században, ősszel is, sőt a téli hónapokban is javasolt a sok folyadék, és nem feltétlenül a kávé. Szóval nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek egy olyan napon, amikor vénasszonyok nyara, nyárias meleg várható, a tegnapi naphoz hasonlóan tulajdonképpen a mai nap folyamán is. 23-24 fok is lehet, még jelen pillanatban tehát 10 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Egyébként egészen csütörtökig ígérik a 25 fok körüli hőmérsékletet, aztán csütörtöktől csapadékos két napot, csütörtökre és péntekre, bár úgy lenne péntektől már csak egy olyan 17-19 nappali hőmérsékletet, fokos nappali hőmérsékletet, de ami a két hetes előrejelzést illeti, egyelőre maradnak a 20 és 25 fok közötti értékek, és a tartós éjszakai fagyok sem köszöntenek még be október közepéig, csak hogy egy picit előre szaladjunk. A névnaposok az Aurélok és a Galinák, velük majd még fogunk foglalkozni, és hozok majd még az évforduló naptárból egy-két érdekességet, de mindenek előtt lássuk, hogy mivel várlak a mai napon benneteket, természetesen sok jó zenével, ahogy azt már megszokhattátok, és sok témával, illetve vendégek is érkeznek hozzám. Mindenképpen fogunk foglalkozni azzal, hogy október 1-én az idősek világnapján milyen ünnepséget rendeztek a Csengei Dénes Kulturális Központban, interjúkat is szállítok ezzel kapcsolatban 7:30 után. Aztán 7:30-tól érkeznek vendégeim, elsőként Fejl Dóra, aki a Paksi Egészségfejlesztési Irodának a vezetője, az iroda újabb nagyszerű programokkal jelentkezik, többek között memória műhelyel és az asszertív kommunikációval foglalkozó programokkal készülnek, és ezen kívül még jó pár más programmal, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jót fogunk Dórival beszélgetni. Ne feledjétek, hogy a Paksi Egészségfejlesztési Irodának a szolgáltatásai ingyenesek a Paksi Gyógyászati Központban, egy nagyszerű pályázatnak köszönhetően, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy Dóri mivel érkezik, és mit mesél majd. Aztán lesz egy nagyon érdekes előadás október 7-én, vagyis a szerdai napon a Paksi Városi Múzeumban Vida Ibolya jóvoltából a fermentálás művészetéről, mivel manapság nagyon trendi dolog a fermentálás, a befőzések világából, ezért meginvitáltuk Ibolyát, és azt ígérte egyébként, hogy fermentált zöldségekkel együtt fog érkezni, és szerintem egy nagyon jót fogunk beszélgetni arról, hogy miért lett vajon újra nagy trend a fermentálás. Október 7-ig lehet szavazni a Tolna megyei Prima közönség díjasra, az idei díjátadás kapcsán dr. Fajszi Lajos, a VOSZ Tolna megyei elnöke érkezik hozzám 8:30-ra, egyébként maga a díjátadó 9-én lesz, szavazni pedig 7-éig tudtok, vagyis szerda éjfélig, 3 civil szervezet a jelölt, és ha már itt tartunk, akkor el is sorolom őket.
a Bogár István Hagyományőrző Egyesület Őcsényből, a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület és a Szekszárdi Gitár Kvártett. Egyébként van egy telefonszám, ahol szavazni SMS-ben tudunk, a 30-as körzet 55 55 089-es normál díjas telefonszámon. Szóval tart a szavazás, és majd pénteken kiderült, hogy ki lesz a közönségdíjas civil szervezet, és kik lesznek a Tolna megyei vállalkozók, az év vállalkozói, Tolna megyei vállalkozói, úgyhogy erről fogunk többek között beszélgetni, illetve a VOSZ iroda szolgáltatásairól dr. Fajszi Lajossal, a VOSZ Tolna megyei elnökével. Természetesen hozom majd azt is, hogy milyen programokra számíthattok majd ezen a héten, és ahogy említettem, itt lesznek a jó zenék is. John Legend-del már is folytatjuk. Nagyon jó rádiózást mindenkinek!

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Ez a Paks FM hétfőn reggel, 6 óra 20 perckor egészen pontosan, amikor kitartóan továbbra is olyan hűvös levegő érkezik, kintről nyitva a stúdió ajtaja, jól esik a szellőztetés, miután itt azért éjszaka zárva voltak az ablakok, de azért hűvös van odakint, öltözzetek melegen és rétegesen, viszont készülődjetek arra, hogy 20 fok fölött lesz a hőmérséklet a mai napon is, az hétvégéhez hasonlóan, úgyhogy egyelőre még tartanak azok a napok, amikor tényleg jó rétegesen öltözködni, mert hogy óriási hőmérséklet különbség van az éjszaka és a nappal között, ahogy azt az imént is említettem. Nálunk tart az indián nyár, illetve a vénasszonyok nyara, miközben Európa egyes részein óriási szélsőségek uralkodnak. Az özönvízszerű esőzésről nem tudom, hallottatok-e, amely Spanyolországot sújtja például ezekben a napokban. A finnlán márvizek helyenként 300 mm fölött járó csapadék mennyiséget hoztak, látni olyan videókat, többek között a social media felületeken és fotókat, ahol hát az autók tetejéig ér a víz, és az autók ilyen módon szinte hömpölyögnek és úszkálnak az utcákon, a vízben, a víz áradatban, úgyhogy a szélsőségek ezen az őszön is úgy látszik, hogy előfordulnak, és hát ami a nagy hőmérséklet ingadozást illeti, bár a napi hideg rekordtól még távol vagyunk, de például Nógrád megyében már volt olyan pontja az országnak, ahol -3 fokig hűlt le a levegő az éjszaka során, szóval az éjszakai fagyok is már néhol megjelennek, miközben tartósan és általában még az időjárás jelentés a következő 2 hétre vonatkozólag is azt jósolja, hogy még nem jönnek az éjszakai fagyok, de azért vannak bizonyos pontjai az országnak, ahol előfordulnak, Tolna megyében egyébként nem várható. Szóval október 5-e van, lássuk, hogy kik ünnepelnek a mai napon, az asztali naptáromba Aurél és Galina neve szerepel, Isten éltessen benneteket. A ritkább nevek közül ma ünnepelhetnek még a pollinárok, a flaminák, a fláviák, a fulviák, a palmírák, a placidok és a Tullia nevű kedves hallgatóinkat is köszöntetem. A ritkább nevek névnapjairól, illetve napjairól se feledkezzünk meg, no meg a világnapokról sem. Ez a nap például a pedagógus jogok világnapja, miközben mi általában ugye júniusban ünnepeljük a pedagógus napot, a pedagógus jogoknak is van világnapja, minden évben október 5-én ünneplik a pedagógus jogok világnapját annak emlékére, hogy a UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 96-ban ezen a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatot. 150 paragrafusból áll ez a határozat, és maga a nap alkalom arra, hogy emlékezzünk mindazon tanárokra és tanítókra, akik meghatározó szerepet töltöttek be az életünk alakulásában. Ezen kívül ma van a Roald Wallenberg világnap, kevés olyan világnap van, amelyet konkrétan egy személyről neveztek el, de Roald Wallenberg közéjük tartozik, ő 1912-ben született, feltételezések szerint 1947-ben hunyt el, ő az a svéd építész és üzletember, aki a II. Világháború éveiben Magyarországon zsidók ezreit mentette meg a deportálástól. Ami pedig a mai nap születésnaposait illeti, ma születésnapos az az angol színésznő, akit a legtöbben a Titanic című filmből ismerünk. Kate Winsletről van szó, aki 1975. október 5-én látta meg a napvilágot. Oscar-díjas, többszörös BAFTA és Golden Globe-díjas angol színésznő, aki első szerepét egyébként 15 évesen kapta egy 1991-es Dark Season című brit televíziós sorozatban, aztán 94-ben jött a Mennyei Teremtmények című film, az Értelem és Érzelem című filmdráma hozta meg egyébként számára az első nagy sikert, ugye egy Jane Austen könyv megfilmesített verziójáról, változatáról van szó. Aztán világhírnévre az 1997-es Titanic című romantikus történelmi film drámával tett szert Kate Winslet, ő játszotta a női főszerepet, és mindössze 22 évesen Oscar-díj jelölést is szerzett ezzel az alakítással. Aztán ezt követte többek között az Egy csodálatos női elmet című film, az Én Pán Péter című film, a Szabadság útjai, a Felolvasott, a Beavatott. Sok filmben szerepelt Kate Winslet, de azt gondolom, hogy a Titanickal azért elég határozottan azonosítjuk. Korábbi éveiről egyébként azt kell tudni, hogy már egészen fiatalon gyerekkorában színésznő szeretett volna lenni, úgyhogy a helyi, illetve a londoni színházakban már egészen korán próbálkozott. Kate Winslet, az angol színésznő, ma 51 éves. Isten éltessen mindenkit, aki vele együtt ünnepel.
1: Élesztő. Érezzétek a jó zenét. Egész nap. Paks FM.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, és nem tehet elvi engedményeket a saját szuverenitása terén, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az MTI beszámolója szerint. Az államfő legfrissebb nyilatkozatában hangsúlyozta, az ország területi integritása és függetlensége nem képezheti alkudozás tárgyát. Zelenszkij kiemelte, hogy Kijev továbbra is a nemzetközi szövetségesek határozott támogatására, valamint a diplomáciai és katonai nyomásgyakorlás fenntartására számít a háború igazságos és tartós lezárása érdekében. A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosárcsapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASEF végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Geringer, Krivacevic 6-6, József 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az a se saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
2: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként arra a Rád Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök, ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire a Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
1: Az ASE a következő fordulóban, október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton. Tini Box néven indított higiéniai termékgyűjtést a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az akció célja, hogy tisztasági csomagokkal segítsék a rászoruló tinédzsereket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között lehet leadni a Paks Kistérségi Szociális Központban, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: lennék.
1: Bárcsak lennék, ez a dal címe is, a Honeybees újdonsága indította a zenék sorát a félhetes hírek után. Egészen pontosan 6 óra 37 perc van, továbbra is 10 fok itt a stúdiónál Pakson, plusz 10 fok, már mínusz fokok is előfordulnak az ország egyes pontjain, de azért itt vételkörzetünkben Tolna, illetve Bács-Kiskó megyében ez még nem jellemző. A nagy hőmérséklet ingadozás viszont igen, 23-25 fokok is lehetnek egészen csütörtökig, tart az indián nyár, illetve a vénasszonyok nyara, legalábbis az előrejelzés jelen pillanatban ezt ígéri, ami a mai napot illeti, sok napsütéssel és nagyon kellemes nyárias időre lehet ma is számítani, úgyhogy így készülődjetek. Mondom ezt elsősorban azoknak, akik most csatlakoztak hozzánk október 5-én az Aurélok és a Galinák neve napján. Nagyon jó készülődést és nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó kis reggelünk lesz, mert hogy fődíjat, illetve nyereményt fogunk sorsolni egyébként 9 óra után, miután a vendég özön levonul, ugye a félhetes hírek után már említettem, hogy kik lesznek a vendégeim, és újra el fogom majd mondani, de ami a játék sorsolását illeti, az is egy nagyon fontos dolog. 9 óra után fogjuk kisorsolni az Energy Hoteles nyereményünket. Ugye múlt héten voltunk egész héten játékban a Paksi Energy Hotel és Business Center jóvoltából. Többféle kérdést tettünk fel a Facebook oldalunkon, szám szerint 5-öt, hétfőtől egészen a mai pillanatig tulajdonképpen tart a játék, és illetve tartott a játék tegnap éjfélig, és a posztokban az Oktoberfest körül jártunk, és az Oktoberfest témáját feszegettük, mert hogy egy ilyen elnevezésű rendezvényre lehet 2 darab belépőt nyerni, és ma 9 óra után ki is fog derülni, hogy ki a nyertesünk, úgyhogy érdemes velünk maradni, reméljük, hogy az illetőt majd el is érjük, és arról is reméljük, hogy nagyon jól fogja magát érezni ezen a rendezvényen. Egyébként valóban ez az az időszak, amikor az Oktoberfest elnevezésű programokat most már világszerte megszervezik, miközben az első világhírű Oktoberfestet Münchenben rendezték meg méghozzá 1810-ben, tehát többek között ez is játékkérdés volt, és egyébként az első Oktoberfest, illetve az Oktoberfest eredeti apropója a bajor trónörökös, a későbbi első Lajos és Terézia Sarolta szász Hildburg-Hasseuni hercegnő esküvője volt, és az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy egyébként az Oktoberfest már Münchenben is, és világszerte az Oktoberfest fesztiválozás, sörfesztiválozása lehet így mondani. Idénye már a szeptemberi hónapban el szokott kezdődni. A müncheni Oktoberfest a világ leghíresebb sörfesztiválja. Tegnap este zárult, már szeptember 19-én kezdődött ebben az évben, egyébként 16 napos volt, és nem tudom, hogy arról tudtok-e, hogy az Oktoberfestet elméletileg azért hozták előre szeptemberre Münchenben is, hogy egy picit jobb legyen még az időjárás, állítólag, viszont ahogy kitolódnak a vénasszonyok nyarának napjai Európa szerte, lehet, hogy simán vissza lehet tenni októberre, de ez egy másik kérdés. Szóval lényeg az, hogy játékban voltunk, Oktoberfestes játékban, és 9 óra után Ábival együtt sorsolni fogunk, reméljük, hogy a nyertest is elérjük majd. Most folytatjuk a zenékkel, aztán ígértem, hogy visszatekintünk az október 1-i idősek világnapi rendezvényre, méghozzá a Paksira, interjúkat is szállítok hamarosan. Jó reggelt mindenkinek!

0: a Jazz 1988-ból pörgött itt a Paks FM-en, egészen pontosan 3:47 van, amikor folytatjuk a világnapjaink kapcsán. Azt ugye említettem, hogy ma van a pedagógus jogok világnapja, tegnap volt az állatok világnapja, nem tudom, láttátok-e Gabi és Balika videóját, amelyet posztoltunk a Facebook oldalunkon. Gabi és Balika ellátogattak a paksi kis állatkertbe, ha még nem tudtátok volna. Van egy kis állatkert a kisváros szívében, a díszállatkereskedés teljesen elvarázsolt a Gabiékat, és természetesen vásárlás nélkül sem tudták megúszni a dolgot. No, de nem ide akartam kiukadni, hanem vissza akartam menni egészen október 1-ig. Október 1-én volt a zenevilágnapja, és az idősek világnapja is. Ígértem ezzel kapcsolatban interjúkat. Itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban köszöntötték a szépkorúakat, műsorral várták az időseket, méghozzá a Szenes Iván Show-val. Tihanyító Csaba és Bognár Rita műsora szórakoztatta a közönséget. A Tihanyi Vándor Színpad Társulatot 1997-ben alapította meg Tihanyító Csaba, akivel Páfi Katalin kolléganőnk a helyszínen beszélgetni is tudott. Ezt az interjút hallhatjátok a következőkben.
1: Véget ért itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett műsor. És hát beszélgettem az idősekkel most így az előadás után, és hát mindenki nagyon oda volt, hogy ez egy olyan igazán erre a napra való illő műsorszám volt, felidézte a fiatalságukat, rögtön jöttek az emlékképek, együtt énekeltek, daloltak a művész úrral, aki ugye nem más, mint Tihanyi Tóth Csaba és kedves felesége az, akik adták ezt a Szenes Iván emlékműsort. Beszélgető partnerem Tihanyi Tóth Csaba. Mióta járják tulajdonképpen az országot ezzel a műsorral, és közel áll hozzátok ez a repertoár?
2: Üdvözlöm szeretettel a rádióhallgatókat. A Tihanyi Vándor Színpad, mert ez a társulatunk neve, akkor is, hogy a legszűkebb csapat a feleségem Rita és én léptem a színpadra, és a zenekar, ez 1997-ben alapítottam, úgyhogy gyakorlatilag lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, mert fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. De ezzel is már több száz előadás van mögöttünk.
1: És hát gondolom, mindenhol hatalmas sikert arattok. Mennyire áll közel hozzátok ez a fajta táncdal?
2: Közel áll hozzánk. Minden, ami melódia, ami zene, az gyakorlatilag az a miénk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fog nyitni az operet és a magyar nóta után, hogy a tánzdal az egy fiatalabb korosztályt érint meg, de ez a klasszikus tánzdal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operet és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
1: Jövőben esetleg valami tervek vannak a tarsolyban, valami újítások, vagy az még legyen a jövő rejtélye?
2: Az nincsenek így konkrétumok, de már nyitottunk már Szenes Iván mellett Est Nagy István slágerekkel, úgyhogy már olyan műsorunk is van, amikor gyakorlatilag nem csak Szenes Ivánhoz kötjük, hanem az összes bombasztikus sláger a 60-70-es éveknek a nagy örömei, a nagy ünnepe és a nagy fülbemászó slágereit adjuk elő.
1: Hát gratulálok hozzá, szép este volt, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Tényleg csak pozitív visszajelzést lehetett hallani a Paksi Idősek napi rendezvényről. Tihanyi Tóth Csaba azt gondolom, hogy senki számára nem ismeretlen. Ugye annak idején 23 éven át alakította a Barátok köztimű sorozatban Novák Lászlót, és jelen pillanatban többek között feleségével, Bognár Ritával járja az országot, tehát a Tihanyi Vándor Színpad produkcióival, ami az Idősek világnapi rendezvényt illeti, a csütörtöki rendezvényt. Igaz, hogy a színházteremben nem tudtak az idősek, a szépkorúak táncra perdülni a jó zenére, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Haz Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
1: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
3: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenesi Bálnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
1: Netalántán együtt is énekeltél velük?
3: Nem, a hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett. Hát az én korosztályom volt.
1: Uh-huh. Esetleg valami emlékeket előcsalogatott?
3: Hát volt benne sok szép emlékem, volt így valóban.
0: Múlt héten csütörtökön, tehát október 1-én rendezték meg a szépkorúak számára Pakson is az idősek világnapi ünnepséget. Az ünnepséget követően egyébként állófogadáson látták vendégül a megjelenteket. Paksváros önkormányzata szervezte az eseményt. Élesztő.

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, forgalomkorlátozásokról viszont igen, az M6-os autópályán lezárták a Pécs felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es szelvények közötti szakaszról van szó, ahol a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, és ott irányonként csak egy-egy sáv járható, a Pécs-Váradvémint csomópont közelében pedig a 171-es és 172-es szelvények között aszfaltoznak, ott a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. A 6-os főúton Barcs keleti határában a vasúti átjáróban dolgoznak, vasárnap estig egy közeli mellékútra terelik a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben, ami pedig Bács-Kiskun megyét illeti, Solt és Fülöpszállás között, tehát Kecskemét felé az 52-es főúton továbbra is tart a burkolat felújítás. Nagyon kedves sokonaim közlekedtek a pénteki napon ezen az útszakaszon, azt mondták, hogy elképesztően rossz volt, hosszú várakozási idővel, úgyhogy hazafele már kerülőutat választottak, pici mellékutakon próbáltak eljutni tulajdonképpen Pakstól Kecskemétig, tehát az 52-es főúton a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is le van zárva a félútpálya, napközben mind a két irányban torlódásokra kell számítani. Az 51-es főúton az útmenti növényzetet vágják vissza a mai napon a Kalocsán átvezető szakaszon a 116-os és a 120-as szelvények között, ott ügyeljetek, és egyébként természetesen mindenhol máshol is balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Mindjárt reggel 7 óra, Robi hozza a híreket, 7 óra után pedig visszatérek, és többek között majd megnézzük azt is, hogy milyen programokra számíthatunk majd ezen a héten. Országos könyvtári napok, Kovács Kati koncertje, Aranyosi Péter stand-up estje és a Bölcskei falunap, nagyon sok program vár ránk ezen a héten is. Aztán 7:30 után érkeznek vendégeim, a Paksi Egészségfejlesztési Iroda vezetője Fejl Dóri 7:30-ra. 8 órára érkezik Vida Ibolya, a fermentálás művészetéről fogunk vele beszélgetni, mert hogy ezen a címen tart előadást majd a Városi Múzeumban a szerdai napon, úgyhogy egy picit megelőzzük az előadást. 8:30-ra pedig dr. Fajszi Lajos várom, a VOSZ Tolna megyei elnökét, mert hogy tart a közönségdíjas szavazás, SMS-ben lehet szavazni, 3 civil szervezet közül lehet választani, 3 Tolna megyei civil szervezet közül, az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesületre, a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórusa és a Szekszárdi Gitárkvártetre tudjátok leadni a szavazatotokat SMS-ben, a 30-as körzet 55-55-0-89-es telefonszámon szerda éjfélig, de Lajossal, az elnök úrral majd ezt kitárgyaljuk bővebben 8:30 után, szóval most mindjárt 7 óra, jönnek a hírek, aztán visszatérek.
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: De jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter az MTI beszámolója szerint. A próbaüzem során a vonatok a tervezett legsűrűbb menetrendi terhelés mellett közlekedtek a megújult szakaszon, ahol a biztosító berendezések és a pálya infrastruktúra egyaránt megfelelően teljesített. Vitézy Dávid kiemelte, a sikeres tesztsorozat fontos mérföldkő a vonal teljes körű forgalomba helyezése felé, ami jelentősen lerövidíti majd a menetidőt a magyar és a szerb főváros között mind a személy, mind a teherforgalomban. Énekszó töltötte meg a Paksi Atomteret október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a Paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde rádiónknak elmondta, a Covid idején volt hasonló fellépésük.
5: Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabad téren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően. Mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben, azt hiszem, hogy jól sikerült.
4: Este ünnepi koncert

0: Emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett mellrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. A fűtési szezon októberi kezdetével ismét a kémények és fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatára, valamint a rendszeres tisztítás fontosságára hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Tolna megyében már az év első hónapjaiban 9 kéménytűz keletkezett, a márciusi adatok szerint pedig összesen 41 lakóépületben csaptak fel a lángok, 3 ember életet követelve. A szakemberek hangsúlyozzák, a rendszeres kéményseprés, a megfelelő tüzelőanyag használata és a szénmonoxid érzékelők telepítése kulcsfontosságú a téli tűzesetek és mérgezések megelőzésében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

Az egyik kedvenc szám a Savage Garden és a The Animals Tong 98-ból pörgött itt a Fox FM-en. 7 óra után, 7 óra 7 perc van egészen pontosan, most már mindjárt 8. 10 fokot mutat a hőmérő.

0: Itt Pakson a stúdiónál kitartóan egyébként hajnal óta egy olyan 23-24 fok várható, sok napsütés, nyárias idő továbbra is, úgyhogy így készülődjetek rétegesen. Legyen valami, amit le lehet venni majd napközben, amikor tényleg nyárias meleg lesz a hétvégéhez hasonlóan. Állítólag csütörtökig tart még a vénasszonyok nyara, aztán esősebb, hűvösebb napok jönnek, de még mindig marad majd a 20 fok feletti hőmérséklet. Ez a legfontosabb, ami az időjárás jelentést illeti, ami pedig a csapadékot, majd csütörtöktől, illetve péntektől ígérnek csapadékot, amit továbbra is nagyon várunk, tehát mióta tulajdonképpen egy nagyon asztályos, száraz nyárban volt részünk, azóta sem sikerült egy jó kiadósat esni, itt legalábbis Pakson és környékén, nem úgy, mint Spanyolországban, ahol a villám árvizek már autókat úsztatnak az utcákon. Ilyen is van, de távol tőlünk, szóval jó készülődést kívánok, és egy nagyon jó hétfői napot 2026. október 5-én az Aurélok és a Galinák nevenapján, a születésnaposok pedig együtt ünnepelnek a Titanic című film főszereplőjével, Kate Winslettel. Azt el is felejtettem említeni róla, mert hogy fél hét előtt már volt róla szó, a színésznőről szó, és csak a Titanicot emlegettem, hogy azzal a filmmel szoktuk beazonosítani, de így, hogy befordulunk, illetve befordultunk már az őszbe, és hamarosan jön a karácsonyi téli időszak, szerintem nagyon sokaknál előkerül. A Holiday című nagy sikerű vígjáték, amelyben Kate Winslet alakítja ugye az egyik női főszereplőt, egy romantikus, nagyon kellemes filmről van szó, amely sokak nagy karácsonyi kedvence lett az utóbbi időkben, illetve karácsonyi film kedvence. Az még megint odébb van, ugye a karácsony, szóval október 5-e hétfő van. Nagyon jó készülődést kívánok továbbra is mindenkinek, és nagyon jó rádiózást. Abba maradtunk, hogy fél nyolcig azt is megtudhatjátok, hogy milyen programok lesznek majd ezen a héten. Többek között stand-upos érkezik a vételkörzetünkbe, Kovács Kati, aki koncertet ad, illetve a Bölcskei falunapok is jönnek majd a következő napokban, úgyhogy mindjárt ránézzünk a programokra is.
1: Ovi, suli, meló ma is. Készülődj velünk! Paks FM összeköt!

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Na, lássuk, mire számíthatunk ezen a héten, és nagyon sok program vár ránk, ami a szerdai napot illeti. Szekszárdon Álmaink Angliája címmel a Ni csak ki lakik itt című vígjáték érkezik a Babits Mihály Kulturális Központ színház termébe. Este 7 órakor kezdődik a Bánfalvi Stúdió legújabb vígjátéka. Kalocsán október 8-án, vagyis a csütörtöki napon az Országos Könyvtári Napok keretein belül a Mond Apa című zenés irodalmi est lesz látható és hallható 17 órától a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár kamaratermében Krausz Gergő és Sába Közi Gergő színművészek jóvoltából. Október 9-én, vagyis pénteken Kovács Kati ad koncertet, méghozzá zenekari nagy koncertet, Úgy szeretném meghálálni címmel Tolnán a Művelődési Központban este 7 órától. Biztos vagyok benne, hogy a jegyekért nagy kapkodás lesz, úgyhogy érdemes utána nézni, hogy még lehet egyáltalán kapni. Október 10-én szombaton Aranyosi Péter stand-upos önálló estje érkezik, szintén Tolnára, a Digitális Ninja, és szintén a szombati napon veszi kezdetét a Bölcskei Falunap, méghozzá a Répa Retek Mogyoró duóval délelőtt 10 órakor, tehát egy gyermekkoncerttel kezdődnek majd a programok. Fellép majd többek között az Iszkiri Zenekar, a Bölcskei Néptánc Egyesület, a sztárfellépők között pedig ott lesz este 6 órakor Pál István Szalonna és a bandája, este 8 órakor pedig Lotfi Begé és barátai, Nagy Adri, Kollányi Zsuzsi és Dér Henny érkezik, úgyhogy három nagyszerű énekesnő lesz a Bölcskei Falunapok sztár vendége tehát a szombati napon. És még egy program lehetőség Paksa, október 11-én vasárnap Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátéka érkezik, a Segítség építkezem című darab a Csengély Dénes Kulturális Központ színház termében lesz este 7 órától az előadás, ide is mindenkit szeretettel várnak.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Élesztő!

0: Every morning.
1: Every morning.
2: Mosolygós ébredés reggel. A legváltozatosabb slágerekkel és egész nap mosolyogni fogtok. Vox FM összeköt.

0: Tóth Vera szereti a reggelt, remélem, hogy ezzel ti is így vagytok, akkor is, hogyha hétfőről van szó. Egyébként az év 41. hetét kezdjük meg a mai nappal, október 5-ével, és már itt az október, de egyelőre egyébként a 20 fok feletti nyárias napok lesznek jellemzőek, ami a nappal, illetve elsősorban déli-délutáni órákat illeti. Remélem, hogy mindannyian ott tartotok a készülődésben, ahol tartani kell, nagyon sokan már úton vannak, balesetről nincs hírünk, és hát ezek azok a pillanatok, amikor így 7:30 előtt pár perccel kezdődik a nagyobb forgalom településeken belül és kívül is. Egyre több egérutat fedezünk fel, ugye, a városban is. Nem is tudom, hogy van-e még olyan egérút, amit nem fedeztünk fel, vagy fedeztek fel az autósok, iskolákat, óvodákat kell ma is megközelíteni, le kell tenni a gyerekeket, és aztán lehet indulni a melóhelyre. De hát azoknak is nagyon kellemes napot kívánok, akik már kitartóan munkában vannak, akár reggel 6 óra óta, mióta az élesztő tart. Tehát október 5-e van, és a mai napon több érdekes dolog is a címlapokra került, például egy nagy interjú Polyák Gáborral, aki a Médiatanács új elnöke, és több érdekes dolgot is nyilatkozott az Indexnek az interjújában. Nagy átvilágításra készül egyébként, de nem szeretném megelőlegezni, hogy ebből mi fog következni, és többek között arról is nyilatkozott, hogy Magyarországon a világon elsőként a politikai napilap, mint műfaj tulajdonképpen megszűnt. Ugye a kormányváltás után, a választások után nyílt pályázatot írtak ki a média tanács elnöki pozíciójára, 11 jelölt parlamenti bizottsági meghallgatása után végül Polyák Gábor jogász, kommunikációs szakember, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének vezetője lett a befutó. Az interjúban nagyon sok érdekes dologról szó van, például a rádiók helyzetéről is, arról, hogy lesz-e szabályozva valamilyen formában a social media Magyarországon, akár például a Facebook, és hát az állami hirdetésekről is szó esik, amelyek jellemzőek voltak az elmúlt években. A választások óta viszont teljesen eltűntek, nem csak az óriás plakátokról, hanem a rádiókból és a televíziókból is, úgyhogy ez például egy érdekes cikk. A HVG címoldalán pedig több között a nyári asztálykárokról van szó. Európában állítólag csak egy ország járt rosszabbul, mint Magyarország. Nem tudom, hogy kitalálnátok-e, hogy melyik országról van szó. Egyébként egy olyan országról, amelyet elég határozottan sújtanak a téli és a nyári szélsőséges időjárási események. Franciaországról van szó. Szóval ez is a címlapon van, és az is, hogy amíg aludtunk, addig Trump döntött. Donald Trump amerikai elnök egy új, a mesterséges intelligencia ügyével foglalkozó munkacsoport felállítását jelentette be, amelynek vezetésével meg is bízott valakit, és a különleges testület feladata az lesz, hogy biztosítsa az Egyesült Államok vezető szerepét a technológia fejlesztésében, miközben összehangolja a kormányzat és a társadalom közötti párbeszédet, ahogy arról a BBC és a Liner.hu is beszámolt. Ami egyébként a mesterséges intelligenciát illeti, annak segítségével fejtették meg Bonaparte Napóleon több mint 200 éves egyik titkosított írással íródott levelét. Erről nem tudom, hallottatok-e. Egyébként nagyon jó kérdés, hogy annak az informatikusnak tudhatjuk be a sikert, aki ezt összehozta, vagy tényleg egyszerűen csak a mesterséges intelligenciának, többek között erről is szó lesz az eheti tudományos magazinunkban.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: 217 év után a mesterséges intelligencia fejtette meg Napóleon titkos írását. Magyar szerzője is van az augusztusi nepáli katasztrófáról készült első tanulmánynak. Vadonatúj fogyókúrás szer érkezhet, és ígéretes hatóanyagot találtak az endometriózis kezelésére. Ezekről biztosan szó lesz, a lenyelhető technológiáról is, gondoljunk csak bele. Ma már kapszulákba rejtett mikrorobotokat nyelhetünk le, hogy azok bizonyos munkálatokat elvégezzenek a szervezetünkben. Erről is szó lesz, és a hipernéziáról is, vannak emberek, akik életük bármely napját fel tudják idézni. Egy rendkívül ritka emlékezeti képességről van szó, amelyet most a kutatók egy 16 éves tinédzser esetében vizsgálnak. Hogy mire jutottak eddig, azt is el fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Ez a Paks FM.

0: műsorát folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nőtt az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege az év első felében, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet legfrissebb összefoglalójából, amelyet az MTI ismertetett. 2026 első fél évében összesen 666 milliárd forintot használtak fel a hazai és uniós forrásokból álló keretösszegből, ami 63,7 milliárd forinttal több a tavalyi év azonos időszakában kifizetett összegnél. A Magyar Államkincstár adatain alapuló elemzés szerint a kifizetések legnagyobb része a vidékfejlesztés és a közvetlen termelői támogatások formájában jutott el a gazdálkodókhoz. Tűz ütött ki vasárnap délután a brassói tüdőgyógyászati kórházban, az esetben egy ember életét vesztette, számolt be az MTI. A lángok az intézmény egyik első emeleti kórtermében csaptak fel. A katasztrófa védelem és a kórházi dolgozók kiérkezése után a tüzet rövid idő alatt sikerült megfékezni, 10 embernek még időben sikerült elhagynia az épületet. A tüzet követően egy 27 éves női páciens holttestét találták meg a kórteremben. A hatóságok feltételezése szerint a tüzet maga a beteg okozhatta az ágya matracának meggyújtásával. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkület vizsgálatra, memóriaműhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
2: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. Én Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, de fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. Tehát ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fog nyitni az operet, és a magyar nóta után, hogy a tánzal az egy fiatalabb korosztályt érint meg, de ez a klasszikus tánzal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operet és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
1: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
3: Hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett.
4: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
3: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
1: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol Geszti Péterék után az egészségünkkel fogunk foglalkozni, ahogy ígértem, megérkezett hozzám Fejl Dóri a stúdióba. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda vezetőjeként, és most már pszichológusaként üdvözöllek. Gratulálunk. Köszönöm. Egyébként, mint pszichológus, az Egészségfejlesztési Irodán belül adsz tanácsokat is?
2: Javarészt inkább csoportokat tartok, tehát egyéni konzultációra kevesebb időm nyílik, hiszen ugye egy ilyen konzultáció az egy órás alkalom, és ebből nem elegendő egy, hanem hát, hogyha egy ilyen rövidebb életvezetési tanácsadást is vennénk, akkor is minimum 4-5 alkalom. Na most az azért a 40 órás munkaidőben nagyon kevés férne bele. Úgyhogy egy-egy egyéni konzultációt vállalok, de inkább csoportokat próbálok tartani, hogy minél több embert meg tudjak szólítani, és minél többen igénybe tudják venni a szolgáltatásainkat.
1: Hát igen, teljesen jogos, ne is terheljünk le több órára, miután az Egészségfejlesztési Iroda rengeteg programot szervez, és azért invitáltunk a stúdióba, mert több újabb olyan programotok lesz, illetve programsorozatnak egy-egy újabb epizódja, ami nagyon érdekes, többek között a memória műhelyel és az asszertív kommunikációs foglalkozásokkal is fogunk foglalkozni, de mindenek előtt a Lépj velünk séta, amit 30-án, ugye múlt héten szerdára szerveztetek, a sporthét keretein belül, az hogy sikerült?
2: Nagyon jól sikerült, én sajnos nem tudtam részt venni rajta, mert képzésen voltam, úgyhogy utólag néztem én is a képeket, illetve a lányok is utólag meséltek róla. Nagyon sokan voltak, ami nagyon nagy öröm volt számunkra, mert hogy sikerült egy olyan alkalmat létrehozni, ami többekhez elért, és hogy lányok is mesélték, hogy utána próbáltak így utána kérdezni, hogy honnan hallották, hogy sikerült most ennyi embert megszólítanunk, mert nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy nem jut el a híre az emberekhez a különböző programjainknak. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt, mert a jelenléti alapján azt hiszem 62-en vagy 64-en vettek részt rajta, és nem is mindenki iratkozott fel rá.
1: Na és mit mondtak, hogy honnan tudnak róla? Arra emlékszel, vagy arról tudsz?
2: Igen, valószínű, hogy sokat számított, hogy több magánember is most megosztotta a Facebookon, és akkor így még többekhez tudott eljutni, tehát, hogy nem csak a mi Facebookunkon jelent meg, meg azt hiszem, hogy ti is megosztottátok, meg talán a város is megosztotta, tehát, hogy most nem csak innen értesültek, hanem a város lakói is, és valahogy ez most nagyon jól terjedt így szájra is.
1: Az Egészségfejlesztési Irodát ugye a Paksi Gyógyászati Központban találjuk meg, most már egy éve működik az iroda, egy nagyszerű pályázatnak köszönhetően, és hát egyre több programot szerveztek, azon kívül, hogy be is lehet kopogni hozzátok, és arról is fogunk beszélni, hogy mikor érdemes bekopogni, és miért érdemes bekopogni, de azért menjünk végig azon a két programon legalább, amivel kapcsolatban meginvitáltunk. Az egyik, hogy indítotok egy memória műhelyt.
2: Igen, ez 60 év felettieknek fog szólni. Ez a memória műhely egyébként már 3 vagy 4 hónapja működik a Kereszt utcában, az idősek nappali klubjában. Oda járok szerdánként, heti rendszerességgel, úgyhogy ez már egy bejáratott foglalkozás, de úgy gondoltam, hogy ezt szeretném megnyitni így a lakosság felé is. A neve is már egy picit beszédes, de nem csupán a memóriát dolgoztatjuk meg, hanem más különböző funkciókat is, akár ilyen nyelvi funkciókat, figyelmi funkciókat, logikát. Ez egy 8 alkalmas foglalkozás.
1: Október 6-án, vagyis holnap indul, tehát a keddi napon, és a Csengei Dénes Kulturális Központban lesz ez a nyílt foglalkozás délelőtt 10 órától fél 12-ig, tehát elsősorban 60 év felettieket vártok, de ha én elmegyek,
2: nagyon szívesen látlak, mert hogy arra készülök, hogy egyfajta feladattípusból több nehézségi szintet viszek, pláne így az első alkalomra, hogy én is fel tudjam mérni, hogy hogy kinek milyenek a készségei, mert azt szeretném, hogyha ez tényleg egy hatékony foglalkozás lenne, tehát hogyha valakinek egy feladat nagyon jól megy, akkor számára is tudjak olyan nehézségi szintet adni, ami már az ő agyát is egy kicsit úgy jobban megmozgatja. Tehát, hogy ne azt érezze senki, hogy egy óvodás foglalkozás, vagy kisiskolás foglalkozás, és én ezt nagyon szeretném is elkerülni, és nagyon örülök, hogy például a Kereszt utcában az időseknél ezt már elértem, hogy soha nem úgy érzik, hogy én nem is tudom jól megfogalmazni, csak ilyen nagyon erős szóval, hogy én így ovisnak nézném őket, vagy ilyen kisgyerekesnek, hanem pont ez a lényeg, hogy náluk is már sikerült felmérnem azt, hogy mi az, ami jól megy nekik, és akkor inkább nehezítést viszek. Lehet, hogy egy feladat úgy tűnik, hogy ezt csináltuk iskolában, de hogy azért mindig kihívást okoz.
1: Az az érdekes többek között ezekkel a foglalkozásokkal kapcsolatban, hogy az ember ugye, ahogy idősödik, elfogadja azt, hogy feledékenyé válik, már nem olyan a memóriája, már nem úgy jegyez meg dolgokat, de ezek szerint azért ez is egy olyan terület, amit nem kell feladni.
2: Nem, egyáltalán. Illetve az is, hogy úgy vélekedünk, hogy rosszabb a memóriánk, az egy nagyon összetett dolog, és sok minden felelhet érte. Lehet az, hogy például egyedül élünk, és ezáltal picit a hangulatunk is már szomorkásabb, és mivel egyedül vagyunk, sokkal hamarabb észrevesszük, hogy felejtünk dolgokat. Nem biztos, hogy többet felejtünk, mint a szomszéd néni, de mondjuk mi sokkal jobban észrevesszük magunk. De az biztos, hogy nagyon sokat lehet tenni ellene, már azzal is, hogyha kimozdulunk, társaságban vagyunk, beszélgetünk, sétálunk, mert ezek mind-mind nagyon jó hatással vannak az agyra is, nem csak a testünkre. Uh-huh.
1: Egyébként a Memória műhelynek a plakátja itt van előttem a kis telefonomon, és azt ígéritek rajta, hogy interaktív játékos foglalkozás sorozatról van szó, többek között ugye a nyelvi készségek, a figyelmi képességek, a memória, a logika, ezek mind tárcára kerülnek, ha lehet így mondani. Nem tudsz mondani egy jó kis példát, egy jó kis interaktív játékot nem tudsz velem így eljátszani, vagy tényleg a Kereszt utcai foglalkozásokból kiindulva, mi az, amit a legjobban kedvelnek?
2: Hát a Kereszt utca az egy picit speciálisabb helyzet, mert hogy ott sokan vannak, ott ilyen 18-an szoktak lenni általában, tehát, hogy olyan memória gyakorlatot, ami így körbe megy, tehát, hogy mindenkinek meg kell jegyeznie mondjuk az előtte lévőket is, azt nem tudunk játszani, mert ahhoz már nagyon-nagyon sokan vannak, hogy ezt meg tudják jegyezni, tehát, hogy ez már lehet, hogy egy szint fölött nekem is feladná
1: a leckét.
2: Hogy
1: a neveket megjegyezni?
2: Igen, például, igen. Még a neveket azt ugye tudják, de hogyha mondjuk azt mondanám, hogy mondja el a nevét, a kedvenc ételét, meg a szomszédjának mondjuk a nevét, akkor a 18-nak azért visszaidézni egyesével mindenkiét, az már nagyon nehéz lenne, úgyhogy náluk memória feladatot kevesebbet, azt inkább maximum ilyen szövegértésből szoktam, bár ott is vissza tudnak keresni, de azért ott már az emlékezet így bejön, náluk inkább figyelmi funkciókat, nyelvieket, amit szerintem szeretnek, hogy volt egy feladat, amikor nagyon-nagyon sok kis malacka volt a feladatlapon, és felül az utasításban szerepelt egy malacka, és azt kellett megtalálni. Itt az volt a lényeg, hogy annak a malackának mosolygott a szája, és kettő füle volt, ugye kettő szeme, meg egy orra. De a feladatlapon volt olyan malacka, ami ugyanúgy nézett ki, viszont csak egy füle volt. Vagy szomorú volt a szája, tehát lefelé görbült, vagy éppenséggel volt haja. Tehát, hogy az apró részletekre is oda kellett figyelni. És ez volt az első feladat, amit szerintem így nagyon szerettek. Tehát, hogy így láttam rajtuk, hogy na ez nagyon tetszik nekik, és akkor ehhez hasonlókat szoktam még vinni. A számolás az, amit nem mindig szeretnek, és hogy ott azért szokták mondani, hogy nagyon elfáradnak, pláne amikor valami logika szerint kellett nekik számolni, mert hogy önmagában az összeadás az nekik is nagyon-nagyon jól megy, és nagyon ügyesek, de amikor már beleviszek egy logikát, hogy mondjuk piramisszerűen építem fel az összeadást, és akkor az alsó kettőt összeadni, és úgy a felső kettőt, és esetleg egy szinten kihagyok egyet, tehát már kivonni kell, és úgy kapod meg, ezek már azért tudnak nehézséget okozni, de nem adom fel, és ezek az ilyen feladatok után mindig jön 3-4 alkalom, ami olyasmi feladatot tartalmaz, amit úgy jobban kedvelnek, és akkor utána visszatérek egy ilyennel, és akkor hát mégiscsak ugye fejlesszük azért igen. ezeket a képességeket.
1: Kicsit fejlesztünk is, meg a jó kedvet is megtartjuk a csapatban.
2: Igen,
1: egyébként
2: igen.
1: a névmegjegyzős játékról teszem, hogy gólyatáborokban szoktak, akár 25-ös uh-huh. osztályokban ilyen névmegjegyzős, hát ilyen csapatépítő játékokat játszani, tehát indul a memória műhely a holnapi napon délelőtt 10 órától a Csengeiben, még lehet regisztrálni, még engeditek?
2: Hát most már eléggé telített uh-huh. a csoport, de egy-két fő jelentkezését
1: esetleg.
2: Még. Igen, igen. Yeah. Annyi lenne a kérésem, hogy e-mailben jelezze számunkra, mert hogy a mai nap folyamán Németkérre fogunk menni az irodával, tehát hogy nem fogunk bent tartózkodni, de hogyha e-mailben vagy délután mondjuk ilyen 1 és 3 óra között telefonál, akkor még tudom fogadni.
1: Az egészségfejlesztési iroda, igen, a Paksi Egészségfejlesztési Iroda e-mail címe fi@pgk.hu, a telefonszámotok 75-ös körzet 830-801, és beszéljünk még az asszertív kommunikációról is, mert hogy a másik plakátotok alapján a 6 egymásra épülő alkalom szintén egy nagyon izgalmas sorozatot hoz. Mit értünk asszertív kommunikáció alatt? Először is tisztázzuk a fogalmat.
2: Az asszertív kommunikációt más néven erőszakmentes kommunikációnak is szokták nevezni, de egy picit tágabban róla, hogyha viselkedés alapján vagy kommunikáció alapján csoportokat hoznánk, akkor van egy olyan megközelítés, ami azt mondja, hogy valaki agresszívebben kommunikál, valaki passzívabban, valaki manipulatívan, valaki pedig asszertívan. Az agresszívebb az, amikor minősítjük a másikat, megpróbáljuk leuralni, akár rövidebb tőmondatokban kijelentéseket teszünk, hogy már pedig lenne ez így lesz, te ezt nem jól csinálod. Tehát amikor a másiknak nagyon nem is hagyunk teret, így nagyon leegyszerűsítve így tudnám megfogalmazni az agresszív kommunikációt. A passzív szerep az az, amikor meg egy konfliktus helyzetben inkább nem válaszolunk vissza, mert hogy szeretnénk elkerülni a következményeit, vagy akár magát a konfliktust, és akkor inkább nem nyilvánulunk meg, nem mondjuk ki, hogy mi mit szeretnénk igazán. Itt nagyon sokszor önbizalomhiány lehet mögötte, hogy inkább elkerülöm, mint hogy beleálljak. A manipulatívat pedig ilyen passzív-agresszív kommunikációként is szokták emlegetni, amikor csak így pár dolgot mondunk, de azért úgy oda szúrunk. Tehát ez inkább a szurkálódás, vagy hogy így nem gondolod esetleg, hogy ez így nem jó? Tehát, hogy nem mondom ki, hogy te nem jól csinálod, de azért úgy próbálkozom vele, vagy hogy biztos jó lesz ez a ruha neked? Tehát, hogy nem mondom meg, hogy nem áll jól, hanem csak ilyen kis kérdéseket teszek, és akkor mondtam is, meg nem is. Az asszertív, az pedig én üzenetekkel fogalmazza meg, tehát, hogy én azt gondolom, én úgy látom, szerintem ez így van, én ezt szeretném, én ezt nem tudom vállalni, tehát, hogy itt meg inkább önmagunkat helyezzük az előtérbe, megadva a másiknak a lehetőséget, hogy tudjon reagálni.
1: Uh-huh. Hú, de nagyon fontos dolgokról van itt szó. Egyébként itt a ruhapróbás visszajelzést emlegetted, miközben azt gondolom, hogy például egy munkahelyi kollektívában rendkívül fontos, ugye nyilván, hogy hogyan kommunikálunk, rengeteg a félreértés, lehet ezt tanulni. Kiket vártok az asszertív kommunikációs foglalkozásokra?
2: Bárkit, 18 év felett bárkit, és volt már 3 csoport is idén, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy 2 csoportban is voltak férfiak, tehát jelentkeztek férfiak, és hát szerintem az ilyen 25 éves kortól a 70 éves korig jelentkeztek.
1: És még lehet jelentkezni ezekre
2: igen,
1: az alkalmakra?
2: Igen, uh-huh. igen, még egy 3-4 fő tud jelentkezni.
1: Egyébként ezek a foglalkozások a Vakbottyán gimnáziumban lesznek, az egyik teremben gondolom, tanteremben, és itt igen. is ingyenes a részvétel, de regisztrációhoz kötött, és kis csoportos foglalkozásról van szó, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy keressétek a Paksi Egészségfejlesztési Irodát, akár a Memória Műhely, akár az Asszertív Kommunikáció, vagy bármilyen más programjuk kapcsán. Pár percünk maradt, azt még mondjuk el, Dóri, hogy miután az iroda egy éve működik, és még mindig nem mindenkinek éget be, hogy hol és miért lehet benneteket keresni. Nyitvatartási idő?
2: A nyitvatartási időnk az általánosságban így 8-tól 2-ig, de ez változhat, ugyanis mi nem csak az irodán belül tartunk ugye foglalkozásokat, hanem környező településekre is kiszoktunk járni, munkahelyeket is szoktunk menni, egészségfejlesztő napot tartani, például ilyen lesz a mai nap is, úgyhogy nem minden esetben vagyunk megtalálhatóak az irodában, de alapvetően ez a 8-tól 2-ig időintervallumban elérhetőek vagyunk. A Paksi Gyógyászati Központ első emeletén a labornak a folyosóján ott van az irodánk, úgyhogy ha valaki az éppen az épületben jár valamilyen szakrendelésen, vagy időpontot jött egyeztetni, és bármi kérdése lenne, akkor nyugodtan kopogjon be hozzánk, mert hogyha ott vagyunk, akkor szeretettel várjuk.
1: Tudsz mondani példát, hogy mivel szoktak bekopogni hozzátok? Kéréssel, kérdéssel, tudják, hogy miért mennek, vagy érdeklődnek csak?
2: Van, amikor érdeklődnek egy-egy programunk iránt, hogy láttak egy plakátot, és akkor éppen arra járnak, és megkérdezik például, hogy Anettnek a szenior tornájára be tudnának-e még csatlakozni, ilyen is előfordul, vagy hallottak róla, hogy van általános egészségügyi állapot felmérésünk, és akkor arra bejönnek időpontot egyeztetni. Van, aki mondjuk már ismer minket, volt nálunk, és akkor bejönne, hogy a vérnyomását mérjük meg, tehát, hogy teljesen változó.
1: Teljesen változó, és egyébként a tanácsadás mellett eszközparkkal is bővül az iroda, mert hogy asztériás érszűkület vizsgálatra is be lehet már jelentkezni hozzátok, jól mondtam?
2: Artériás.
1: Jaj, artériás, igen. Artériás.
2: Igen.
1: Asztériás. Nem is tudom, hogy mit akartam ezzel mondani. Artériás. Oké.
2: Okay. Az érszűkülettel így.
1: Igen, igen, van. Abszolút.
2: Igen. Igen, október 1-én már az idősek világnapjára ki tudtuk vinni magunkkal ezt a készüléket, ezt a Bokakar Index készüléket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy vérnyomás mérés a két felkaron, illetve a bokán, és akkor ezeknek a hányada ad információt az erek állapotáról, amit Betty kolléganőnk végez. Nagyon nagy népszerűségnek örvendett az idősek világnapján, sajnos nem is tudott mindenki sorra kerülni, azonban akik akkor nem tudtak sorra kerülni, nekik is felajánlottuk, és természetesen a lakosság számára is, hogy keressenek meg minket, és egy előzetes időpont egyeztetés folyamán, vagy hát annak követően az irodán belül Betty kolléganő ezt mindenki számára elérhetővé teszi, és megcsinálja.
1: A Paksi Egészségfejlesztési Irodát tehát a Paksi Gyógyászati Központban találjátok meg, 75-ös körzet 830-801. Dori, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és akkor a Memória Műhelyhez és az asszertív kommunikációs foglalkozásokhoz is sok sikert kívánunk, és hát további nagyon jó programokat, úgy tudom, hogy nagyon sok tervetek van még a jövőre nézve, és várjuk, hiszen ezek ingyenes és regisztrációhoz kötött, de ingyenes programok, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további szép napot mindenkinek.
1: Fejér Dóri, a Paksi Egészségfejlesztési Iroda vezetője és pszichológusa volt a vendégem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, és nem tehet elvi engedményeket a saját szuverenitása terén, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az MTI beszámolója szerint. Az államfő legfrissebb nyilatkozatában hangsúlyozta, az ország területi integritása és függetlensége nem képezheti alkudozás tárgyát. Zelenszkij kiemelte, hogy Kijev továbbra is a nemzetközi szövetségesek határozott támogatására, valamint a diplomáciai és katonai nyomásgyakorlás fenntartására számít a háború igazságos és tartós lezárása érdekében. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkületvizsgálatra, memóriaműhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
4: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. Én Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, de fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. Lehet ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fogunk nyitni az operát és a magyar nóta után, hogy a tánzzal az egy fiatalabb korosztályt érint meg, de ez a klasszikus tánzzal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operát és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
3: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
5: Hangom miatt nem tudtam,

0: Terméket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között lehet leadni a Paks kistérségi szociális központban, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt. A fűtési szezon októberi kezdetével ismét a kémények és fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatára, valamint a rendszeres tisztítás fontosságára hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Tolna megyében már az év első hónapjaiban 9 kéménytűz keletkezett, a márciusi adatok szerint pedig összesen 41 lakóépületben csaptak fel a lángok, 3 ember életet követelve. A szakemberek hangsúlyozzák, a rendszeres kéményseprés, a megfelelő tüzelőanyag használata és a szénmonoxid érzékelők telepítése kulcsfontosságú a téli tűzesetek és mérgezések megelőzésében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Egy jó kis Queen és a Radio Gaga után fermentálással folytatjuk, ahogy ígértem, 8 óra után Vidai Ibolyát invitáltam a stúdióba. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mert hogy a fermentálás művészete címmel tartasz majd egy előadást szerdán délután 5 órától a Városi Múzeumban, és el kell, hogy mondjam, hogy hát gyönyörű üvegekkel érkeztél, a videó podcastünket érdemes mindenkinek követni a Facebook oldalunkon. Mit hoztál a számunkra?
2: Hát elsősorban zöldségeket hoztam, mert a köztudatban úgy él, hogy fermentálni zöldségeket lehet, de nem csak zöldségeket, úgyhogy hoztam itt gyümölcsöt is. Zöldségek közül van itt káposzta, hoztam svéd uborkát, mert hogy a svéd uborka alapvetően egy ecetás tartósítással készülő zöldségtermék, de ezt is lehet fermentálni. Hoztam sárgarépát, ez a sárgarépa ez még dolgozik, úgyhogy még lehet, hogy itt könnyezni fog az adás közben. Hoztam zellárszárat rózsaborssal, és hoztam két olyan terméket is, ami már idősebb. Hoztam egy egyéves rozmaringos fügét, mert hogy a gyümölcsöket is lehet fermentálni, illetve most, hogyha már a gyümölcsnél tartunk, ez egy most elrakott szilva, hiszen régen csináltak savanyú szilvát is, és akkor engem izgatott, hogy milyen lehet a szilva fermentálva, és hoztam egy két éves vegyes zöldséget, mert hogy sokan szokták kérdezni, hogy mennyi ideig áll el a fermentált termék. Ha megfelelő hőmérsékleten tároljuk, akkor évekig megtartja a jó minőségét.
1: Kezdjük a legelején. A fermentálás és a befőzés között mi a különbség? Hogyha mondjuk a szilvát nézzük.
2: Igazából annyi a különbség, hogy ha befőzésre gondolunk, akkor benne van a szóban, hogy főzni fogjuk. Itt nem főzünk semmit, hanem sós vízben tartósítunk. Igazából ez egy ősi eljárási módszer. Nagymamáink így rakták el régen a zöldségeket. Nem kell semmi hozzá, csak só meg víz. A fermentálás, hogyha csak a szót önmagában tekintjük, akkor az egy erjesztéses eljárási módszer.
1: Uh-huh. Mert hogy befőttes üvegekben vannak ugyanúgy a dolgok, egyébként gyönyörű szépen, a sárgalépa például, csak mondom a hallgatóinknak, így szépen felkarikázva, de például egy ilyen fermentált, felkarikázott sárgalépát mire használsz később?
2: Hát lehet fogyasztani bármihez. Lehet egy reggelihez, vacsorához használni, de én például, amikor már kicsit érettebb, akkor szoktam leveseket készíteni. És akkor lehet egy jó téli savanyú levest készíteni belőle.
1: Uh-huh. Tehát nem feltétlenül húslevesbe lehet tenni a fermentált sárgarépát, de egyébként gondolom, amikor elteszed, akkor még kemény, mert hogy nem főzöd, mert hogy fermentálunk, ugye, de amikor kivesszük az üvegből, akkor már puha?
2: Nem.
1: Tehát akkor ugyanúgy
2: kemény.
1: Eltettük, és az úgy maradt,
2: igen,
1: ahogy maradt.
2: Igen. Uh-huh. Ami két éves, vagy három éves, az lehet, hogy már érettebb, puhább, uh-huh, de az ízéből, a minőségéből nem veszít. Más lesz az íze, uh-huh, karakteresebb íze van mondjuk egy egyéves, két éves, három éves zöldségnek, de semmit nem veszít az értékéből.
1: Uh-huh. Oké. A gyönyörű befőttes üvegek sorakoznak itt tehát az asztalon, és hozták két, hát ilyen kulacsot tulajdonképpen, és mondtad, hogy valamit, hogyha lesz bátorságom, megkóstoltatsz velem. Ezek micsodák?
2: Ahogy a beszélgetés elején már mondtam, alapvetően a fermentálásról az embereknek az jut eszükbe, hogy zöldséget fermentálunk. Ugyanakkor lehet készíteni üdítőt mindenféle gyümölcsből. Azt most éppen nem hoztam, de fermentáláshoz tartozik, tehát egy kicsit ez is egy erjesztéses módszer, a kombucsa, vagy a japán kristálygombából készült üdítő, ami a limonádéhoz hasonló. És akkor most én hoztam egy kis kombucsát kóstolónak, ami kombucsa gombával készül, meg hoztam a japán kristálygombából készült vízikefirből egy kis kóstolót.
1: te jó ég, tehát akkor, várjál, én készítettem ám ide üres poharat, és kettőt hoztam, hogy nehogy az legyen, tudod, hogy az egyiknek az íze után nem tudom, hogy mit fogok érezni. Adok neked egy üres poharat, így a keverőpulton szeretünk hajolgatni a keverőpulton át. Jó, akkor az első, amit kóstolni fogok, az mi lesz?
2: Ez a kombucsa. Egyébként ezt...
1: Ez egy gomba?
2: Tehát? Igen, ez egy gomba. Cukorból él tulajdonképpen, és folyamatosan nő, úgyhogy állandóan ajándékozgatom, amikor megnőtt már a gomba, és akkor így lehet készíteni, kiváló hatása van az emésztésre.
1: És ezt így magában iszták?
2: Van, aki így issza, van, aki vízzel higítja, hogyha napi fél pohárral kezdjük, mert hozzá kell szoktatni a szervezetünket ahhoz, hogy fermentált termékeket fogyasztunk, úgyhogy így is, úgy is lehet.
1: Nagyon finom egyébként. Én azt hittem, hogy valami nagyon, hogy mondjam, keserű, vagy nem tudom milyen dolgokat hoztál, és hogy azért mondtad, hogy lesz-e bátorságom. Egy kicsit ilyen tényleg, mintha a szörpöt innék tulajdonképpen. Nem is tudom megmondani, hogy mihez hasonlít az íze. Van benne valami savanykásság, az igen, biztos. Tehát nem feltétlenül egy édes málna szörpre kell gondolni. És egyébként, mint a bodzaszörp olyan színe van. Igen. Tehát kicsit ilyen sárgás.
2: Igen.
1: Kombucsa gomba.
2: Igen.
1: De ez Magyarországon is honos?
2: Hát ezt igazából tovább lehet adni, tehát nagy kereskedelemben nyilván nem lehet vásárolni, de ezt inkább keleten használják.
1: Inkább keleten. És a másik, amit hoztál?
2: Ez japán kristálygombából készült vízi kefír.
1: Vízi kefír?
2: Igen.
1: Fehér?
2: Fehér egyébként, olyan, mint a gyöngy. Nincs benne a gyöngy, mert azt is leszűrtem. Ez is egy ilyen élő kultúra, ami szintén a cukorral táplálkozik, és akkor folyamatosan növekszik ez is, a mennyiség.
1: Na várjál, adom a poharamat, vízi kefír, hát de...
2: Igen.
1: Ez a kefír számunkra ugye tej, igen, termék, de így, hogy vízi kefír, nem is hallottam még ezt a kifejezést.
2: Hát Ázsiában nem fogyasztanak tejtermékeket, csak nagyon szűken, és ez a japán kristálygombából készült üdítő, ez a limonádéhoz hasonló egyébként.
1: Tehát tulajdonképpen akkor mindegyikre mondhatjuk azt, hogy üdítő?
2: Igen.
1: Mindegyikre mondhatjuk, igen, azt, hogy üdítő?
2: Igen.
1: Jó, ennek pedig egy kicsit ilyen, tehát az áttetszősége ugye mattos, mintha tényleg limonádészerű. Igen. Jó, akkor kóstolok. Ez egész más. Ez, igen, megint egész más. Próbálom valamihez hasonlítani, mint hogyha egy kevés élesztőt éreznék benne, vagy nem is tudom mit. Mit ittam még egyszer?
2: Ez vízikefír.
1: Vízikefír. Hihetetlen.
2: Egyébként mind a kettőt lehet mindenfélével ízesíteni, gyümölcsökkel, és a vízikefírben nincsen más, csak egy kevés mazsola úszkált benne, illetve biocitromot szoktam belerakni. Úgyhogy ez a kettő van, a vízikefír, meg a cukor, és kész, és a víz.
1: És ennek a vízi kefírnek, japán vízi kefír, igen, így mondtad, igen, ennek is valamiféle olyan jótékony hatása van a szervezetre, kimondottan a bérre?
2: Igen, igen, az emésztőrendszerre, a bérrendszerre nagyon jótékony hatása van, ugyanúgy, ahogy a fermentált zöldségeknek, vagy a fermentált üdítőnek.
1: Azért hadd tegyük már hozzá azt, hogy téged a legtöbben innen a városból Vida Ibolyát az Esziből ismernek, mint magyar tanárnőt, és egyébként úgy tudom, hogy még mindig tanítasz.
2: Igen.
1: Azért, sőt, van egy osztályod is még.
2: Igen.
1: Kifutóban a 13-osok.
2: Igen.
1: 13. hány?
2: 13. B informatikusok.
1: Na, innen is üdvözöljük őket. És azért, amikor a fermentálás kapcsán például a paksi kosárpiacon lehet veled találkozni, akkor mindig úgy csodálkoztam, hogy hát de mikor kezdte el ezt az Ibolyát, én nem is tudom idejét se, de úgy tudom, hogy a Covid évek hozták meg ennek a,
2: igen,
1: ennek a hobbinak, ha lehet így mondani, a gyümölcsét.
2: Igen, elsősorban az egészségem miatt kezdtem el, és aztán...
1: Tehát, hogy voltak egészségügyi problémáid?
2: Igen, az emésztésem kapcsán kerestem olyan megoldást, ami természetes, és magam meg tudom oldani a saját problémámat, és ez sikerült is. Aztán hobbivá is vált, és akkor egyre nagyobb mennyiségekben kezdtem el gyártani, és hát tanár vagyok, meg kócsolok, meg mediátor vagyok, és akkor ez egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség is, és hát a tanárvérét az ember jószerivel nem nagyon tudja félretenni, szeretem népszerűsíteni. Ha nekem segít, akkor hadd segítsen másnak is, és akkor igyekszem erről sokat beszélni, előadásokat tartani, mint ahogy most is majd a múzeumban. Gyerekeknek tartottam foglalkozást, workshopokat szoktam tartani, ahol tanítom elsősorban hölgyeknek, meg háziasszonyoknak, de voltak már fiatal emberek is, akik jöttek, hogy szeretnék, ha egészséges lenne a családjuk, és elsajátították a fermentálást.
1: Uh-huh. De miért jobb az, hogy a sárgarépát azt nem a fogyasztóba teszem el, hanem fermentálom?
2: Hát igazából megmarad a sárgarépának a jó hatása, és ezzel az erjesztéses módszerrel könnyebben emészthetővé válik maga a zöldség.
1: Uh-huh. Úgy tudom egyébként, hogy mert hogy mondtad, hogy a fermentálás és a befőzés között ugye az a különbség, hogy egyrészt nem főzünk, másrészt csak víz és só kell hozzá, viszont úgy tudom, hogy nem akármilyen só.
2: Nem.
1: Ma már meg tudod, mi a helyzet, Ázia, azt mondja, én a Himalája sóra esküszöm, én a tengeri sóra, én a jódozott tengeri sót használom, én azt, amit a borbás macsi, tehát hogy annyiféle sót választhatunk, egy só van, amivel dolgozol?
2: Én csak egy sóval dolgozom, igen, és tisztított vizet használok, és a tisztított vizet még felforralom, és visszahűtöm szobahőmérsékletűre, és kizárólag van egy magyar gyógyszertisztaságú só, ezt így meg is lehet találni, amit én használok, főzéshez is ezt használom, meg a zöldségek tartósításához is csak ezt használom.
1: Uh-huh. Hogy érted azt, hogy tisztított víz, tehát mondjuk akár ásványvíz, vagy más?
2: Hát van otthon víztisztító, ja, és értem. Akkor ja, úgy, azt a
1: tisztított víz.
2: Igen, és igen, akkor tehát nem forrad. A csapvizet, hanem uh-huh. tisztított vizet. Uh-huh. De egyébként a csapvíz is jó, mert ahol csináltam már mondjuk egy foglalkozást, és nem volt víztisztító, felforraltuk a vizet, és visszahűtöttük szobahőmérsékletűre, ott sem volt semmi probléma.
1: Uh-huh. Előadást fogsz tartani a fermentálás művészetéről. Egyébként mivel készülsz? Csak hogy ne lőjünk le mindent, most már így is sok mindent megkérdeztem tőled, de hogy látod, hogy akik mondjuk elmennek egy ilyen előadásra, mert hogy workshopokat is tartasz például a saját otthonodban, akik elmennek egy ilyen előadásra, mi érdekli őket igazán? Tehát tényleg úgy vannak vele, hogy hú, ez egy trendi dolog, még hogyha mindig hozzá is tesszük, hogy nem, hát ez egy ősi dolog, de most azért nagyon trendi a fermentálás. Mi érdekli leginkább az embereket?
2: Átfogóan szoktam beszélni arról, hogy miért jó, milyen jó hatásai vannak, meg praktikákat is el szoktam árulni, amiket én megtapasztaltam itt most már közel 6-7 éve csinálom, hogy mik a nehézségei, szépségei, buktatói, mi az, amire figyelnünk kell, mi az, amit mindenképpen be kell tartanunk akkor, amikor mondjuk fermentálunk. Uh-huh. És hát akkor el szoktam mondani, hogy nem csak arra figyelek például, hogy megcsináljak valamit, hanem ahogy itt említetted, hogy jól is nézzen ki. Mm. Hiszen a táplálkozásban legalább annyira fontos az, hogy mit látok, tehát a szememet is jól lakassam. Ez az elsődleges, amikor ránézünk egy ételre, tetszik vagy nem tetszik. Ha már visszataszító a színe állaga, akkor nem fogunk barátkozni vele. Úgyhogy igyekszem mindig olyan termékeket összeállítani, kitalálni, amik színben is nagyon vonzóak.
1: Uh-huh. És akkor fermentálod a zöldségeket, a gyümölcsöket is, készítesz ilyen elképesztő mindenféle vízi kefirekből és gombákból szörpöket, és még mi minden? Tehát mindig van valami új, amivel bővíted a palettádat? Tehát mondjuk egy otthoni workshopon sütsz, főzöl, akár ott a többiek előtt, mert ilyen paradicsom sütésről is volt szó itt a stúdióban, igen, a igen. zene előtt még beszélgettünk.
2: Hát nagyon érdekel az, hogy hogyan tudunk előállítani saját magunk számára a kertünkből egyszerűen, gyorsan a családunk számára minőségi terméket. Uh-huh. Most például a múlt héten zöld pesztót csináltam, mert nagyon szeretik a gyerekeim, és azt készítettem, de tényleg sütök paradicsomszószt is, csak azt használjuk például pizzához, ecetet készítek évek óta, most jó sok fügelcet készül, mert akik ismernek, azok meg szoktak ajándékozni ezzel-azzal, úgyhogy van most almaecetem, fügelcetem, körtelcetem, bodzaecetem.
1: Tehát én nem is tudom, hogy ennyiféle ecet van, és mindegyik másra jó? Ételeket ízesítesz vele, vagy önmagában, ugye az almaecetet önmagában sokan isznek, mert hogy egészséges?
2: Igen. Az almaecet nagyon sok mindenre jó, és ennek kapcsán, hogy elkezdtem alma ecetet készíteni, gondoltam, hogy megnézem, hogy mi mindenből lehet, és akkor egyébként az az elvem, hogy minden, ami megtalálható a környezetünkben, azt hasznosítsuk. Ne dobjunk ki semmit se. Az almának a héját is használom például, ha mondjuk készítünk egy almás lepényt, akkor abból is lehet almaecetet készíteni, vagy sok a körténk otthon, akkor körtelcetet. Mindenből lehet egyébként ecetet csinálni, ami az erjedést, az is egy erjesztés tulajdonképpen.
1: És mindegyiknek gondolom megvan a jótékony hatása a szervezetünkre. Lehet, hogy egyféle vagy egyfajta, csak ízében egy picit más.
2: Igen.
1: És lehet, hogy valaki a körtelcetet jobban vagy szívesebben fogyasztja.
2: Én nyáron például rendszeresen szoktam inni ecetes vizet. Hihetetlen jó szomjoltó, ráadásul a biológiai hatása is, ugye a szervezetünkre tett hatása is pompás, úgyhogy...
1: És akkor nem ezt a bolti ecetet teszed bele, hanem a saját magad által készített valamiféle gyümölcsből készült ecetet.
2: Annak is az a lényege, hogy abban nincs élesztő, hanem természetes úton erjesztem, és akkor azt használom. Szűretlen almaecet.
1: Minden nagyon jól hangzik, a pesztok is nagyon jól hangoznak, ezek is ugye hát ha magyarul akarjuk mondani, ilyen zöldségkrémek, amelyek tényleg szintén hát virágkorukat élik most, nagyon sokan szeretik akár pirítósra, vagy tésztákra tenni ezeket a pesztókat, csak neki kell állni, mondom magamnak is, kedves hölgytársaimnak elsősorban, hogy neki kell állni, és tényleg venni kell a fáradtságot, és el kell kezdeni akár a zöldségeket fermentálni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és még azt gyorsan lapozzuk már át, hát olyan gyönyörű, hatalmas, ilyen A4-es fotókat hoztál. Na, ez mi ez a lila csoda? Ez úgy néz ki, mint egy szilva.
2: Ez egy tojás, húsvétkor készítettem, beleraktam a fermentált céklalébe a tojást körülbelül egy-két hétre a hűtőbe, és akkor...
1: A főtt tojást tetted bele?
2: Igen.
1: A gyönyörű lila lett,
2: igen.
1: Azért gondoltam, hogy szilva.
2: És nagyon finom volt.
1: Mert így egy kettévágott tojás van a fényképen.
2: Igen.
1: Mibe tetted bele még egyszer? Céklalébe?
2: Céklalébe, igen. Nagyon...
1: Hát az nem jut eszembe, hogy beletegyem a főtt tojást a céklalébe. Tehát ennek is van valamiféle jótékony hatása?
2: Igen,
1: vagy?
2: Persze. Igen? Persze. Hát az összes fermentált zöldségnek a levét használjuk. Megisszuk, soha nem szabad kiönteni. Ez egy nagyon-nagyon tömény probiotikum. Most már orvosok is ajánlják, hogy fermentált zöldségféléket fogyasszanak a mindenféle probiotikumok helyett.
1: Céklát szoktam főzni, akkor a cékla levébe tegyek bele 5 főtt tojást, és tegyem meg 2 étre a hűtőbe, vagy ennél többről van szó?
2: Igen, tehát a főtt cékla az igazából ecetes lében van, ez már fermentált.
1: Ja, oké, igen.
2: Fermentált lé.
1: Jó, na majd ezt átvesszük. Na, akkor a következő fénykép, itt pedig befőttes üvegben.
2: Csicseri borsó van alul, mert hogy azt is szoktam, csicseri borsó, reszelt sárgarépa, retek, és akkor a tetején meg lila káposzta van.
1: Tehát
2: és akkor így rétegelem.
1: Vegyesen van eltéve.
2: Igen.
1: És akkor, hogyha például egy ilyen üveget kinyitsz, nem tudom én, egy év múlva, vagy egy fél év múlva, akkor ezt köretként eszed, vagy?
2: Abszolút lehet. Van, aki saját magában reggelire elfogyasztja.
1: Akár.
2: Ez egy teljes
1: nagyon
2: értékű
1: jól néz ki.
2: Reggeli tulajdonképpen.
1: Nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Szóval jól csinálod, hogy le is fotózod ezeket a gyönyörű dolgot.
2: Ez pedig mi?
1: Ja, ez az almaecet.
2: Itt még úszkál benne az alma,
1: itt meg már tisztán.
2: A szűrt almaecet látható benne. Igen, igyekszem fotózni. Ez a fügelcetnek a színe teljesen más.
1: Milyen érdekes, szinte ilyen, nem is tudom, a babarózsaszín, vagy halvány piros, vagy
2: igen,
1: nem is tudom.
2: Ilyen érdekes a
1: rózsaszín,
2: inkább májvaszínű, igen. Mondjuk a fügétől is függ.
1: Mondjuk
2: ez egy üdítő például, egy fermentált üdítő, levendulás, és mindenféle vadvirágot raktam bele.
1: Igen, úszkálnak benne a virágok, konkrétan a limonádéban. Nagyon jól néz ki. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, nagyon jó nézni már a képeket is, hát a nyál összefut a számban. Ezek a szörpök nagyon-nagyon érdekesek, meg fogom őket inni, köszönöm szépen. És akkor még egyszer, hol és mikor várod a hallgatóinkat az előadásodra?
2: Szerdán lesz a Városi Múzeumban 5 órakor.
1: A Fermentálás Művészete című előadás Vida Ibolyától, aki nem csak magyar tanár az esziben, hanem a fermentálás művészetének minden tudója, egyébként a Paksi kosártermelői piacon is találkozhatok vele. Ibolya, egy élmény volt, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol következő vendégemmel folytatjuk a VOSZ, vagyis a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke, dr. Fajszi Lajos a vendégem. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Köszönöm, hogy eljöttél Szekszárdról.
2: Igen, igen.
1: Egészen Szekszárd. Pontosan. Zajlik a VOSZ Prima közönség díjszavazás, pénteken már gála, és a hallgatóink remélem most már mindannyian jól tudják, mert napok óta mondjuk, hogy október 1-től egészen 7-e szerda éjfélig lehet szavazni. Hát nagyon nagy az izgalom és a nagy a készülődés. Ti hogy álltok a készülődéssel, ami a gálát illeti?
2: Hát majdnem minden készen van. Holnap már az ülésrendet kell csak összerakni. Igazából a teljes vendéglátás rész le van egyeztetve, a művelődési ház le van egyeztetve, fellépők le vannak egyeztetve, díjazottak is természetesen le vannak egyeztetve, úgyhogy most már nagyon várjuk, hogy essünk túl ezen a rendezvényen.
1: Igen, mint minden évben, és most már 21. éve adjátok át a Tolna megyei díjakat, és hát én nagy izgalomban vagyok, mert el kell mondjam, hogy Lajos előtt ott vannak a papírok, és ott vannak ott vannak a listák, hogy ki kapja meg a vállalkozói, évvállalkozói és megyei vállalkozói díjakat. Ezt persze most nem árulhatjuk el, és egyébként én sem fogok a papírokba lesni, de hát azért itt mindig nagyon-nagyon érdekes. Egyáltalán, hogy kiket jelölnek ezekre a díjakra, mert hogy jelölni lehet, ezt tavaly is átbeszéltük.
2: Igen.
1: Másrészt pedig nektek sincs könnyű dolgotok, amikor választani kell.
2: Hát bizony nincs, mert nagyon sok jó vállalkozás van egyébként a megyében, és annyira nem rázta meg itt a vállalkozókat ez a folyamatos harc, hiszen Covid, háború, stb. Tehát ennek ellenére azért a vállalkozásoknak jelentős része ezt túlélte. Úgy látszik, hogy a magyarok azért tudnak ilyen túlélő fakazatban is fennmaradni. És most is egyébként nagyon sok jelölést kaptunk. Idén is lesznek természetesen paksi évvállalkozói is. Azt még egyelőre mondom meg, hogy kik, de hát pénteken ez kiderül.
1: No, hát már elárultál valamennyit, mert ugye hát azért több település van, és nem csak nagy, de kis településeken vannak is egészen komoly vállalkozók, és azért azt megszokhattuk tőletek, hogy nem csak a nagy vállalkozókat szoktátok díjazni, nem csak őket engeditek jelöltetni, hanem a kisebb vállalkozásokra is odafigyeltek, és azt hiszem, hogy tavaly is egy nagyon jót beszélgettünk arról, hogy vajon mik a specifikumok, tehát melyek azok a vállalkozók, akiket szoktak jelölni, akik ügyesek, akiket szeretnek, akik jótékonykodnak, mik a prioritások?
2: Ez mind, amit elmondtál egyébként. Tehát pontosan olyanokat szoktak jelölni, akik azért részt vesznek a társadalmi életben is, akik nem egy elzárt elefántcsontoronyban élnek, hanem foglalkoznak az alkalmazottaikkal, azok a családjaival. A vevők szeretnek hozzájuk bemenni, mert emberként fogadják őket. Tehát leginkább ilyen vállalkozások kerülnek a díjazottak közé.
1: Ebben az évben 7 kategóriában lesznek díjazva a vállalkozók?
2: Így van, 7 megyei vállalkozója.
1: El tudjuk mondani, hogy milyen kategóriák ezek? Vagy csak egyet-kettőt
2: nem,
1: esetleg?
2: Nem, hát itt...
1: Ja, hogy 7,
2: itt,
1: igen,
2: itt 7. a 7 vállalkozó, és nincs külön kategóriázva. Nyilván van benne nagyobb vállalkozás, és van benne kisebb, mert arra igyekszünk, hogy ne csak a nagy vállalkozók kaphassanak díjat, hanem azok is, akik kisebben, de a gazdaságért, az emberekért, a dolgozóikért mindent megtesznek.
1: 2014 óta, miután 21 éve adjátok át a Tolna megyei díjakat a vállalkozóknak, 2014 óta létezik maga a közönségdíj is, ott mindig civil szervezeteket díjaztok?
2: Mindig, igen. Uh-huh. És itt azért el kell mondanom, hogy 2014 óta ezt az Aliszka Bau támogatja, és az ő szerepvállalásuk nélkül nem is jött volna ez létre, meg hát ugye folyamatosan fent is tartják ezt a támogatást.
1: Igen, hogyha valaki még nem tudná, akkor gyorsan elmondom, hogy a 30-as körzet 55-55-089-es normáldíjas telefonszámon lehet SMS-ben szavazni, és hát nem tudom, hogy te fejből tudod-e a jelölteket. Én lesek közben, az A betűjelet kell elküldeni a...
2: A Bogár István Hagyományőrző Egyesület, tehát aki választja. Ők egyébként elsősorban Őcsényhez kötődnek, de környékből nagyon sokan Szekszárdról, Decsről, Sárpilisről is, járnak ebbe az egyesületbe. Az Őcsény polgármesterrel találkoztam múltkor, és azt mondta, hogy már az jelent gondot, hogy már nem tud nekik helyet biztosítani, mert közel 100 ember vesz részt, gyerekektől kezdve a felnőttekig a munkában. Egyébként most a Szekszárdi Szereti Fesztiválon az egyik legnagyobb sikert aratták a fellépésükkel. Gyönyörű sárközi ruhák, aztán megdobogtatták mindenkinek a szívét.
1: Igen. A B betűjellel kire tudunk szavazni?
2: Mondschein, német nemzetiségi kórus. Hát ők évtizedek óta ugye, folyamatosan jelen vannak a megyében. A német hagyományok tiszteletét mutatják a minden egyes korszakban, és bízom benne, hogy még nagyon sokáig fogják ezt művelni.
1: Ők ugye szekszárdiak, és a C betűjellel is egy szekszárdi csapatra tudunk szavazni.
2: Igen, ők pedig a Szekszárdi Gitár Kvartett, ahol a szekszárdi zenetanárokból alakult igazából ez az együttes. Nyilván már közben kibővült, de folyamatosan ők is föllépnek minden rendezvényen, amik itt a megyében alakulnak, valamint hát nagyon sok embernek tanították ők a zene alapjait.
1: Miért döntöttek úgy annak idején a vállalkozók, hogy nem csak maguk közül választanak díjazottakat, de a civil szervezeteket is díjazzák?
2: Hát ez Demján Sándornak az ötlete volt ugye annak idején, és a Prima Primissima alapítványt ő gründolta össze saját magánvagyonából, és hát gyönyörűen működik. Azóta már ugye Csányi Sándor vette át 10 éve az OTP vezérigazgatója a támogatást, a fő támogatást igazából, és annak idején ugye először ez csak egy országos budapesti program volt, de igény nyílott arra, hogy a megyékben is legyenek díjazottak, akik egyébként nem kerülhetnek föl a budapesti listára, és hála Istennek ez sikerült, és 21 éve nagyon-nagyon jól működik.
1: Uh-huh. 21 éve díjazzátok a vállalkozókat, 11 éve a közönség, a civil szervezeteket a közönségdíjjal, és 3 éve már létezik egy külön díj is.
2: Igen, ezt is köszönjük a Prima Primissima alapítványnak, hogy lehetőséget adott rá, mert ugye eleinte azt hittük, hogy fú, majd Tolna megye, 10 év múlva már kit fogunk díjazni ilyen kicsi megyében, de hát minden évben egyre több és több a jelölt, idén is legalább 30 jelölés érkezett egyébként a 3 Prima helyre, és így lehetőségünk van arra, hogy még egy személyt tudjunk díjazni, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy az első 3-ba kerüljön.
1: Uh-huh. Na, izgalmas lesz, tehát akkor még egyszer lesz 7 vállalkozói díjunk, igen, lesz ugye egy közönségdíjasunk, és lesz külön díjas is. Közben te már nézed így a papírodat.
2: És lesz a 3 Prima.
1: És lesz a 3 Prima, igen.
2: Így van. Itt csak a kategóriákat tudom elmondani. Lesz magyar tudomány kategóriában, magyar irodalom kategóriában és a magyar képzésiparművészet kategóriában egy-egy díjazottunk. A nevük az majd pénteken kiderül.
1: Pénteken este kiderül a gálán. Miközben egyébként ugye hát a, tulajdonképpen a Tolna megyei VOSZ iroda szervezi és szervezet szervezi ezt a gálát és díjátadót. Azért a VOSZ irodáról is beszéljünk egy picit, mert hogy azért 1200 tagot számláltok Tolnában, akik a Vállalkozói és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezetéhez tartoztok, és hát elképesztő forgalmat bonyolít az iroda, és nagyon sok mindenben tudtok segíteni a vállalkozóknak.
2: Így van. Nagyon jól működik az iroda. Azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi két évben rettenetesen felfutott az irodába bejelentkező vállalkozásoknak a száma. Körülbelül 1000 vállalkozó keres meg minket per év, ami azért elég komoly létszám. És ugye van egy Vostag-díj, ami 18 000 forint per év, tehát ez egy vállalkozásnak különösebben nem jelent problémát. Viszont cserébe az összes Széchenyi termékhez való hozzájutást, ugye a VOSZ iroda mindenben segít, mindenkinek segít abban, hogy mit választon, melyik az ő profiljának az igazán jó, likvid hitel, beruházási hitel, vagy éppen leasing konstrukció, ami neki biztosan megéri, és segítünk az irodában természetesen abban is, hogy a banki papírok, tehát minden adminisztráció úgy legyen elkészítve, ahogy annak lennie kell, és hogy a vállalkozásnak 2-3 héten belül a számláján lehessen a pénz.
1: Uh-huh. Ezek fontos dolgok, mondhatnám a legfontosabbak egy vállalkozó számára, és az is, hogy honnan kap szakmai segítséget, miközben a VOSZ elnöksége, ha lehet így mondani, és szervezete a legfelsőbb körökben is dolgozik, és többek között külföldi útjaitok is vannak, és két héttel ezelőtt Brüsszelből tértél haza. Milyen szakmai út volt ez?
2: Hát a VOSZ ugye már nem csak az országban képviseli a vállalkozásokat, hanem nagyon sok nemzetközi fórumon is ott vagyunk. Egyébként van már VOSZ iroda New Yorkban, meg Shanghaiban is, tehát hogyha valakinek arra felé van üzleti ügye, akkor nyugodtan keresheti az irodánkat, mert nagyon szívesen és nagyon nagy segítséget tudunk ott nyújtani, helyi, teljesen felkészült kollégák segítenek a vállalkozásoknak, és most pedig ugye eljutottunk Brüsszelbe, ahol az Európa Parlamentben is, és az Európai Bizottságban is részt vettünk tárgyalásokon, sőt ott a munkaadói szervezet egy fogadást is tartott a VOSZ tiszteletére, ahol nagyon sok fontos ember vett részt. Tehát igyekszünk a vállalkozásoknak az érdekeit ott is képviselni, ahol ugye nagyon sok minden eldől, hiszen mindenki tudja, hogy a komoly támogatási lehetőségek azok Brüsszelből érkeznek.
1: Igen, és hát ugye most a választások óta, április óta ugye nagyon sok szó esik erről, hogy nagyon várjuk az Európai Uniós támogatásokat. Hogy látod most, akár lokalizálhatunk a Tolna-megyei vállalkozók helyzetére, hogy látod most a vállalkozók helyzetét? Pályázatokra várunk, vagy azért vannak pályázatok a KKV-k számára?
2: Hát van, de még én azt hiszem, hogy ez fel fog pörögni. Tehát ott, amikor a kormánynak is ugye sikerül lezárni ezeket az egyeztetéseket, és ezeket a feltételeket sikerül megteremteni, amiket az Európai Bizottság ugye elénk tárt, hogy ezeknek meg kell felelni, akkor szerintem mindenképpen meg fog indulni a vállalkozásoknak is a pályázati lehetősége, és a vállalkozók nagyon bízom benne, hogy élni is tudnak majd ezekkel.
1: Tavaly úgy emlékszem, hogy beszélgettünk arról, vagy a beszélgetésünk során szóba került, hogy 18 éves korod óta vagy tulajdonképpen vállalkozó. Mit tudsz mondani most egy mai fiatalnak, vagy akár nem fiatalnak, aki arra szállja magát, hogy vállalkozásba kezdjen? Hogy látod most a vállalkozók helyzetét Tolna megyében? Mondtad, hogy túlélni tudunk, már megdicsértél bennünket, túlélni Igen. tudunk.
2: Hát nem könnyű, de én azt hiszem, hogy azért most már nagyon sok lehetőséghez lehet hozzájutni, hiszen a mai fiatalok azt hiszem, hogy a social médián keresztül már feltérképezik maguknak azt, hogy merre akarnak menni, mit akarnak csinálni. Itt az AI, ami nagyon-nagyon felgyorsítja ugye most a világunkat, és aki ezt jól tudja használni, az biztos, hogy helyzeti előnybe is kerül. Egyébként a VOSZ-nak is van egy VOSZport nevezetű oldala, amire minden VOSZ tag ingyenesen be tud regisztrálni, és nagyon-nagyon komoly segítséget kaphat, akár vállalkozás indításhoz, akár a vállalkozásának a felpörgetéséhez. A könyvelési segítségtől kezdve a elektronikus aláíráson keresztül nagyon sok mindent vagy kedvezményesen, vagy teljesen ingyenesen kapja meg az, aki VOSZ tag, és hát ide fog most bekerülni egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos lehetőség is.
1: Uh-huh. Tehát ez online érhető el?
2: Így van, online, uh-huh. VOSZport.
1: VOSZport. Ezt az oldalt érdemes akkor keresni. Igen, nagyon köszönöm, hogy a mesterséges intelligenciát megemlítetted. Óriási kérdés, én is azt gondolom a vállalkozók számára. Egy utolsó kérdést azért engedj meg, csak hogyha a fiatal vagy kezdő vállalkozókra gondolunk, de egyébként, akik 10, 20 vagy 30 éve vállalkozók, ők is azért nagyon sokszor gondolkodnak úgy, hogy hát szívesen indítok még egy lábat, ha eltalálom a piacirést. Mit javasolsz kezdő vállalkozóknak is? A piacirést keressük, vagy azt, amivel szeretünk foglalkozni? Mi a jobb, mit tudunk jobban eladni?
2: Hát szerintem, aki amit a legjobban szeret, azt fogja tudni a legjobban eladni. Nyilván, hogyha valaki felfedez egy olyan piacirést, amiben bele tud menni, akkor valószínűleg egy gyorsabb növekedés jöhet, viszont lehet, hogy gyorsabban ki is fullad. Viszont ha valaki valamit nagyon szeret, és ezt át is tudja adni folyamatosan ugye a vevőinek a kapcsolatainak, akkor az nagyon hosszú távon is működhet.
1: Nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat. Van-e még bármi, amit fontos, hogy elmondjunk? A szavazást elmondtuk.
2: Így van. Egyet még, hogy van még egy díjunk, a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj, és itt is majd egy Pakshoz kötődő személy is fog díjat kapni.
1: Na hát most aztán tényleg nagyon-nagyon felcsigáztál bennünket, és nagyon-nagyon várjuk, de természetesen minden Tolna megyei jelöltre büszkék vagyunk, minden Tolna megyei vállalkozásra és civil szervezetre. Ne felejtjétek, hogy a közönségdíjas szavazás még tart SMS-ben. Nagyon sokszor elmondjuk adásban, de fogjuk is majd még szerda éjfélig, hogy milyen SMS számon és kikre tudtok szavazni. A díjátadót pedig nagyon várjuk. És hát nagyon jó munkát kívánunk nektek, sok vállalkozást, sok nagyon jó vállalkozást Tolna megyébe.
2: Köszönöm szépen, és ez azt hiszem, hogy a gazdaságunk is az érdeke.
1: Abszolút. Dr. Fajszi Lajos, a VOSZ, vagyis a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének elnöke volt a vendégem.

0: műsorát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter az MTI beszámolója szerint. A próbaüzem során a vonatok a tervezett legsűrűbb menetrendi terhelés mellett közlekedtek a megújult szakaszon, ahol a biztosító berendezések és a pálya infrastruktúra egyaránt megfelelően teljesített. Vitézy Dávid kiemelte, a sikeres tesztsorozat fontos mérföldkő a vonal teljes körű forgalomba helyezése felé, ami jelentősen lerövidíti majd a menetidőt a magyar és a szerb főváros között mind a személy, mind a teherforgalomban. Teljes útlezárásra kell számítani Pakson a Kressz Parkhoz vezető úton. Ma reggel 8 órától útfelújítási és közműfejlesztési munkálatok kezdődtek a szakaszon, emiatt az érintett útszakaszt teljesen lezárják a forgalom elől. A lezárás ideje alatt sem gépjárművel, sem gyalogosan nem lehet majd közlekedni a felületen. A korlátozás a tervek szerint november 20-áig tart, a kivitelező és az önkormányzat a lakosság megértését és türelmét kéri. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosár csapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASEF végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Geringer, Krivacevic 6-6, József 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Azaz se saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
4: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni.

0: tényleg itthon is bemutatkozhassak.
1: Az ASE a következő fordulóban október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Éva Maxra is jól fel lehet ébredni, de remélem, hogy 9 óra után ezen már mindenki túl van. 9 óra 7 perc van egészen pontosan, 13 fok még csak itt Paksnál, és Ábi, kinyitottad az ablakot, hát kimondottan hűvös a levegő, ami bejön. Szia!
2: Igen, én meg rövid nadrágba jöttem.
1: Ne, tényleg? Tényleg
2: rövid nadrág? Persze.
1: Nyár lesz, de azért ez a 20 fok különbség, tudod, hogy mondjuk este sok helyen 4-5 fok van, és 24 nap közben, az neked nyár.
2: Hát igen, februárban, amikor bementem az iskolába, február 20-a környékén, vagy 5-e környékén, nem tudom, és már emlékszem, akkor 15 fok volt, azt hiszem, vagy 22, nem tudom, és annyira, hát hülyének néztek.
1: De te annak idén a gimiről beszélsz.
2: A gimi, hát suli, most általános iskola is lehet. A meleg az meleg, és az mondtad, évszaktól független. Brazíliában akkor van a legmelegebb.
1: Mondtad, hogy neked már jó idő van. Igen, de hát neked mindig meleged van.
2: Hát ilyen, igen.
1: Ilyen északi gyerek vagy, szokták mondani.
2: Ez ilyen.
1: Ez ilyen. Tehát akkor most is rövid nadrágba jöttél simán lazán, de ha jól látom, ugye rövid ujjú van rajtad.
2: De hoztam pulcsit.
1: Azért pulcsit hoztál. Gyalogoltál, vagy autós voltál?
2: Gyalog.
1: És mennyire melegedtél ki? Vagy azért azt nem lehetne elmondani, tehát nem vetted le a pulcsit.
2: De közel lakok, szóval.
1: Közel laksz, oké.
2: Okay. Hát 15 perc alatt
1: 15 perc, hát igen, ugye kinek mi a közel, igen. Egyébként azt szokták mondani, hogy Pakson belül nincsenek távolságok, mégis rengeteg helyre autóval járunk, de hát ez már csak így van, és amíg megtehetjük, végül is lehet így. Nincs mobilitás.

0: Hét, nincs autómentes nap, jó autózást kívánunk mindenkinek, és egy nagyon jó hétfőt, amikor nekünk nagyon fontos dolgunk van, mert hogy sorsoláson vagyunk túl.
1: Nem, az csak most jön.
0: Nem, hát nem, itt van hát... már előttem a nyertes.
1: De a hallgatók, jó.
0: Itt van már előttem, és hát az a nagyszerű pillanat fog következni, amikor megpróbáljuk elérni. Ugye az Energy Hotel jóvoltából játszottunk, múlt héten egész héten játékban voltunk az Oktoberfestes játékunk kapcsán. Voltál Oktoberfestes programon valaha életedben?
1: Ezt múltkor megbeszéltük, vagy a Gabival. Igen, az egyik általános átvételnél. Részben én úgy hívom, hogy voltam, de... az igazi szakértők azt fogják mondani, hogy nem voltam, én is ezt mondom egyébként, de a Frühling Festen voltam, ami ugyanott van megrendezésre, ugyanott kerül megrendezésbe, és körülbelül ugyanakkor a szabású, csak nem akkora a marketingje, nincs akkora vízhangja, mint az Oktoberfestnek, mert ez egy egyszerű tavaszi fesztivál.
0: Aha, hallod, én nem is emlékszem, de ott is ugyanúgy folyik a sör?
1: Persze, és nagyon drága. Nagyon drága.
0: Nagyon drága.
1: Annyira, hogy ott nem is ittünk, hanem arrébb mennünk 3 kilométert, és a belvárosban, ahol ugyanolyan drága a magyar embernek, ott is nagyon drága, de ott olcsó.
0: De egyébként a viszonylatban. De most Münchenről beszélsz.
1: Ja, most már el lehet mondani? Igen, akkor, mert az első nap kérdése az volt, hogy hol kerül megrendezésre az elhíresült Oktoberfest. És hát Münchenről beszélek, igen. A másik lehetőség Berlin volt, és az érdekes, hogy ugye Berlinbe hát hogy mondjam, lehet érezni a nyugat meg keletet még mindig, mert München nagyon drága minden szegletében. Nekünk Berlin is, de ott előbb megtalálsz egy olcsóbb kocsmát, mint Münchenben.
0: Egyébként nem tudom, tudod-e, a híres müncheni Oktoberfest tegnap este zárult, mondhatnám ma hajnalban, és szeptember 19-e óta tartott 16 napon keresztül, és egyébként képzeld el, hogy annak ellenére, hogy Oktoberfest, ugye elsősorban szeptemberben már el szokott kezdődni, és állítólag azért, hogy ne legyen még annyira hűvös, de hát ahogy a klímaváltozásunk produkálja a dolgokat, lassan októberben is vannak olyan indián nyarak, szerintem Németországban is, hogy simán meg lehet szervezni, de ez egy másik kérdés. Na, úgyhogy igen, és akkor te a tavaszi fesztiválon voltál, de ott is folyik a sör, és nem érdemes megvenni.
1: 25-ben voltam a tavaszi fesztiválon, de ott is olyan, hogy ugye vannak ezek a beer garden, ezek a sör udvarok, ahol bemész, és akkor ahol látod, hogy énekelnek, meg hozzák az 50 kilós hölgyek a 20 kilós 20 literes egyik kézbe, másik kézbe, és ezeket viszik hozzák, oda nem is tudsz bemenni.
0: A korsókat,
1: oda nem is tudsz bemenni, mi egy helyre próbáltuk bemenni, és ez csak a Frühling Fest, a tavaszi fesztivál, és akkor az Oktoberfest talán még nagyobb is, nem tudom, mert nem voltam még, de úgy azt mondták, ugyanígy kell elképzelni, talán egy sátorra volt kevesebb, és mi egybe akartunk bemenni, akartunk, persze mindenki be akar menni, nem tudsz bemenni, sorban állás van, meg talán még be is kell belépő, de ezt valaki biztos jobban tudja, aki volt már. Egy olyan egy külsőben voltunk, ahol tényleg be tudsz menni, és tudsz rendelni és leülni, csak hát volt olyan, ilyet ismerős, van ilyen, hogy ugye a világ minden tájára jönnek emberek, és az egyik ismerősöm talált egy ismerőst, és akkor mondta, hogy ők már reggel 9 óta foglalják ezt a helyet, és délután 5 volt, és azóta ott ülnek és isznak.
0: Júj.
1: És szóval ott leülnek, és ott beszélgetnek az emberek, szól a zene, és erről szól.
0: Azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogy ahonnan a legjobban dalolnak, oda érdemes menni, mert véletlenül ott a legjobb a sör, mert hogy azért rengetegféle sörfajtát kínálnak akár az Oktoberfesten, vagy bármilyen sörfesztivál alkalmával, de most már értem, hogy miről van szó. Figyelj, lehet, hogy az Oktoberfest az igazi eredeti müncheni Oktoberfest is olyan, mint a bécsi adventi vásár. Suki kollégánktól hallottam, hogy egyszer ment ki a bécsi adventi vásárba, de azt mondta, hogy soha többet az életben. Lehet, hogy ki lehet ott is fogni, és ott is ugye Bécsben több adventi vásár van, de ahol ő volt, azt mondja, mint a heringek úgy közlekedtek és mentek, ilyen lépésben tudtak csak, mint a ilyen heringek módjára haladni, és hát tulajdonképpen odaértek egy bódéhoz, nem tudtak bemenni, mert az is zsúfig tele volt, tehát hogy tulajdonképpen jól meg kell gondolnia. Ja, te is voltál Bécsi adventivásárban.
1: Pont úgy nézett ki, hogy elmentünk az egyik, vagy több van, nagy nehezen forradbor, vagy kakaó vagy micsodát ittunk, mentünk egy kört, de nagyon nehezen, borzasztó nehezen, szerintem nem voltunk ott egy-másfél órát sem, bementünk egy gyors ételemráncba, ettünk egy vacsorát, és hazamentünk.
0: És ennyi?
1: Hát nem, mert van az a... Van
0: a... Ja, Mackie vagy a KFC volt, áruld el.
1: Egyik se, Five Guys.
0: Okay.
1: Olyan, ami Magyarországon
0: még nincs. Legalább nincs Magyarországon, igen. Értem.
1: De van ez, amikor úgy sül el ez a bizonyos program, amit kitalálunk, hogy balul sül el, hogy ugye annyira várjuk, annyira jó, de van, aki például nem szereti az embereket ilyenkor, meg ugye, vagy nem is az embereket, az, amikor kimész egy mezőre, és akkor tiéd az egész, az ott szabadságot érzel, de az, amikor elmész egy ilyen helyre, és nem tudsz kettőt lépni, a sorba kell állnod 20 percet, 30-at, ez az embernek az inger küszöbét, ez nagyon, nagyon piszkálja. Uh-huh. Szóval, hát igen, a sukit megértem.
0: Igen. No, hát ennyit a müncheni Oktoberfestről, de az az Oktoberfest, amire mi játszottunk jegyekért, ott garantáltan nem lesz majd ilyen probléma, bár óriási az érdeklődés, de azért limitált az, hogy most mennyien tudnak bejutni, és akkor szerintem a kötelességünknek tegyünk eleget, Ábi. A múlt heti nyertesünk nem más, mint Horváth Roland, aki az Oktoberfestes játékunkat megnyerte. Egyébként rengeteg, elképesztően sokan játszottatok velünk. Több mint 1000 hozzászólás volt az összes, tehát az 5 darab játék alatt a múlt héten, úgyhogy tényleg, mondjuk voltak olyanok, akik nagyon sokszor hozzászóltak, és ez nem, nem volt kizáró ok, és voltak olyanok is, akik tényleg minden áldott nap játszottak, és nagyon érdekelte őket ez a belépőjegy, de hát csak egy szerencsés nyertesünk van, ő nem más, mint Horváth Roland, és hát mivel ugye egy olyan játékról van szó, közben keresem a profiját, és segíthetsz, te is rákereshetsz. Egy olyan játékról van szó, hogy Facebookon keresztül játszottunk, nyilván a profiját látjuk, Német kéri, ha jól látjuk, ide legalábbis ez van írva, és hát megkíséreljük őt elérni. Messengeren én már írtam is neki, és hogyha esetleg hallgat bennünket, akkor forró javasoljuk, hogy jelöljön engem vissza, hogy Messengeren keresztül elérjük, vagy csörgesse meg minket telefonon, 75-ös körzet 411-111, mert hogy nagyon szeretnénk vele beszélni, tehát Horváth Roland Németkérről nyerte meg a 2 darab belépőt az Energy Hotel jóvoltából az Oktoberfest elnevezésű programra, és hát egy picit várhatunk még, hát ha sikerül elérni, vagy sikerül valamilyen formában felvenni vele a kapcsolatot, addig pedig elmondhatjuk azt, amit te már elkezdtél, Ábi, hogy ugye több kérdésünk volt, az egyik az volt, hogy melyik városban rendezik meg a világhíró Oktoberfestet, itt ugye elmondhatod, hogy nem Berlin, hanem München volt a jó válasz, aztán kedden az volt a kérdés, hogy melyik évben rendezték meg először, 1810 vagy 1895, ezt tudod? Nem voltál adásban kedden.
1: Hát tippre 95.
0: Nem, kezdődött, hogy 1810. Aztán. És akkor szerdán volt az a kérdés, hogy mi volt az eredeti apropója, és ott meg a B válasz volt a helyes, mert nem az első egy bajor sörfőzde alapításának az évfordulója volt, hanem a bajor trónörökös, a későbbi első Lajos, és felesége Terézia Sarolta esküvője kapcsán rendezték meg, képzeld el, az első október festet, és nagyon jó hírem van, visszaírt a nyertesünk, hát akkor próbáljuk meg megcsörgetni. Hát ha sikerül, kicsöng, akkor visszajelölt.
1: Szerintem nem.
0: Nem jelölt vissza? Én a Messengeren tudom. Úgy is lehet?
1: Én nem tudom, mondjuk, hogy de felvette.
0: Halló, itt a Strasser Andi, a Paks FM-ből Horváth Rolandot hívtuk. Szia!
2: Igen.
0: Itt van velem Ábner is a stúdióban.
1: Szia!
0: Tudod-e, hogy miért hívtunk, megírtuk, láttad az üzenetemet?
2: Igen, láttam.
0: Gratulálunk, te vagy az Oktoberfestes nyertesünk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nem számítottál rá?
2: Nem.
0: Pedig azért játszik az ember, hogy számítson.
1: Akkor
0: az
1: át akarod másnak ajánlani a jegyet? Választ.
2: Nem, akarom.
1: Kipörgethetsz te is az 1000 ember közül valaki mást.
2: Okay. Igen, pont ezért nem számítottam rá. Ennyien írtak.
0: Németkéről játszottál velünk, hogyha jók az információink, legalábbis a profilképet alapján Németkéri vagy, igen. És nem tudom, Ábi, nálad van a Rolandnak a kommentje.
1: Biztos a mentén, mert ugye volt A és B lehetőség, és csak konkrétan azt hittem, hogy A München. Szóval, vagy hát elválasztva, igen, de biztosan ment, hogy nehogy félreértsük az A betűt.
0: Tehát azt, igen, a, igen, igen, azt a válaszodat húztuk ki nyertes válaszként, amit a hétfői játékon játszottál. Nem tudom, hogy több napon is kommenteltél az Oktoberfestes játékunkon?
2: 2-3 napon biztosan.
0: Aha. De ez a játék vonzott, vagy...
1: Vagy a sör.
0: Vagy igen.
2: Mind a kettő.
1: Jó. A szerencsé játék függő, vagy te is?
2: Nem.
0: Kösz, hogy te is.
1: Hát tudod, mennyien vannak.
0: Okay. Roland, ez azt jelenti, hogy szeretnél elmenni, és hogyha igen, akkor kivel fogsz elmenni, mert hogy páros jegyet nyertél.
2: Igen, feleségemmel gondoltam elmenni.
0: Oké, okay. Ő tudja, hogy játszottál, vagy ez meglepetés lesz?
2: Tudja, most egy 10 perce már tudja.
0: Ja, mióta meg írtuk neked, hogy...
2: Igen, így van.
0: Oké. Okay. Jó, voltatok-e, és most reklám következik, voltatok-e már az Energy Hotelben?
2: Még nem voltunk.
0: Na, hát akkor ez egy jó alkalom, mert rengeteg a programjuk, gyönyörű a környezet, és általában nagyon jó lesz a vacsora. A sört egyébként na, szeretitek?
2: Igen.
0: Aha, akkor azzal nem lesz gond. Hogy...
2: Ezzel nem.
0: Okay.
1: Voltál már az Oktoberfesten egyáltalán?
2: Még sajnos nem. De jó lenne egyszer eljutni.
0: És bármilyen sörfesztiválon?
2: Nem voltam be.
0: Figyelj, akkor ezek után most már áruld el, kérlek, hogy mivel foglalkozol?
2: Mezőgazdaságban dolgozom.
0: Mezőgazdaság? Na várja, mezőgazdaságban akkor nem feltétlenül söröznek a tikkasztó napon.
2: Minden jól esik.
0: Minden jól esik. Jó, oké. Okay. Nagyon örülünk, hogy elértünk, és gratulálunk akkor a 2 darab belépőz, majd még adáson kívül felvesszük a kapcsolatot, és megbeszéljük a részleteket, jó?
2: Rendben. Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó szórakozást neked. Szia-szia.
2: Köszönöm. Sziasztok.
0: Horváth Rolanddal beszélgettünk, tehát aki német kéri, és ő nyerte meg az Oktoberfestes nyereményünket, 2 darab belépőt az Energy Hotelbe, ahol egyébként, mikor is lesz a rendezvény, te jóságos ég, ezt most nagyon kéne fejből tudnom, tehát, de Ábi segíts, jövő héten, ugye?
1: Lesz, az biztos, hogy Pakson.
0: Igen, a 6-os út mellett.
1: Igen, Tolna megyében, Magyarország, Európa.
0: Igen.
1: Október 16-a.
0: Október 16-a, igen.
1: Ami jövő hét szombat, vagy péntek.
0: Vagyis jövő héten, igen, jövő héten, mindjárt lesek, pénteken este lesz, és hát mivel több játékunk nem lesz, ezért hát most már csak azt tudjuk mondani mindenki másnak, annak a körülbelül 1000 játékosnak, hogy nézzetek utána, hogy van-e még belépő, tehát hogy lehet-e még jegyet venni és asztalt foglalni, mert hogy érdemes lesz, és lesz előtte egyébként, képzeld egy másik nagyszerű rendezvényük, a méghozzá az Energy Hotel, ami tulajdonképpen Paks vadonatúj hotele, az első esküvő kiállítást fogja megrendezni méghozzá ezen a szombaton, délelőtt 10 órától, és egy olyan napot szerveznek ilyen esküvői menüvel, meg süteménykóstolóval, hogy én azt néztem, hogy hát ha nincs esküvő a családban, még akkor is egy jó program. És egyébként így is hirdetik, hogyha nincs esküvő a családban, de akarsz egy jót kikapcsolódni, a pódiumtárs stúdió is fellép, képzeld, lesznek fellépők is, inni lehet kávézgatni ott a napsütötte teraszon, tehát szerintem egy teljesen jó program az Energy Hotelben. Reklámot hallottatok, és akkor ezzel így lezártuk, hogy minden rendben van. Új média tanácselnök van, nem tudom, hogy mennyire lesz szigorú. Pont reggel foglalkoztam vele adásban. Na és mit szólsz, Ábi, a szörpjeimhez? Tudod, hogy mi?
1: Úgy nézek ki, mint a szörpök. Ránézése szörp.
0: Ez ránézése, mondjuk, mint a limonádé. Vagy mint a bodza.
1: Nem, a bodza szörpöt pont múlt héten ittem, az sokkal jobban hasonlít a másikra, aminek pisi színe van. Ez már az a pisi, amire azt mondták gyerekkoromban, hogy sokat ittál, mert ez átlátszó.
0: Jaj, ez borzasztó, figyelj. Így aztán van kedvem meginni. Képzeld el, hogy ez japán vízi kefír. Döbbenet, hallottál te már ilyet?
1: Nem, ez olyan, amikor a gyerekek, megint gyerekek, összeraknak szavakat, és semmi értelme. Vízi, kefir, szörp.
0: vízi kefir szörp, így van, ahogy mondod, és még hozzáteszed, hogy Japán, és
1: Japán,
0: akkor végképp elvesztél. Képzeld el, hogy Vida Ibolya hozta nekem, mert hogy fermentálással foglalkozik, és mindenféle ilyen erjesztéssel, meg gombákkal készült szörpöket iszik, és készít, és állítólag elképesztően egészséges dolgok ezek. Nagyon-nagyon jó az emésztésre, és ez japán vízi kefir, ez a limonádészerű, és már elfelejtettem, hogy milyen az íze, de amikor 7:30-kor megkóstolt, vagy 8-kor megkóstoltam, akkor elmondtam a hallgatóknak, hogy milyen, csak már elfelejtettem. A sárga, a pisizinő, igen. Jó, várjál, mit is mondod, hogy ez micsoda? Az egy másik kabocsa gomba, vagy nem tudom milyen. Tehát az is egy életemben se hallottam, hallod?
1: Lehet
0: nem is jól mond, lehet nem is jól mondom a nevét, úgyhogy inkább nem is erőlködöm. Na, úgyhogy ilyen szörpöket kaptam, és ki van ide készítve a stúdióasztal, és majd szépen meg is fogom őket inni. Az pedig ott, képzeld el, amit lekvár. Kaptam, olyan, nem, ez befőtt. Nem lekvár. Nem, vedd a kezedbe, nézd meg közelebbről, ez nem lekvár. Ez egy befőttes üveg, amiben most...
1: Szilva
0: van.
1: Hát ezt mondtam, hogy befőtt, szilva ne, befőtt.
0: Na, de kezdve, ránézése hogy,
1: is.
0: Na, ránézése szilva befőtt, de nem, ez fermentált szilva, ami azt jelenti, hogy ez nincs főzve, és hogyha ki fogjuk bontani, akkor állítólag ugyanolyan, úgymond kemény és nyers szilva, mint ahogy eltették, mert hogy ez sós vízben van, tehát ez egy ilyen eresztéses technológia, és tulajdonképpen az a lényege, hogy mindent lehet tartósítani vele, mint hogyha leszedted volna ugye a fáról, úgyhogy ez a titka ennek a történetnek, úgyhogy anyád teljesen ki lett kupálva a fermentálásból. Azt nem tudom megígérni, hogy mától mindent is fermentálni fogok, de teljesen jó és érdekes volt, amit Ibolyával beszélgettünk. Nos, akkor adom át neked a terepet, Ábi. A szörpökből nem ígérem meg, hogy hagyok, de a jó zenéket hozhatod cserébe.
1: Jön. Egészen kettőig.
0: Egészen
1: utána
0: kettőig.
1: Meg még tovább.
0: Utána meg még tovább, majd lehet.
1: De addig garantálom.
0: De addig garantálod, és nem tudom, hogy tudod-e, hogy a Best of órában hányos évet fogsz pörgetni.
1: 2005.
0: 2005-ös év mit mond neked zenékben? Neked az nagyon retro?
1: Zenében Elo, Cosmics, Sugar Babies, tele ilyenekkel, Shakira.
0: Uh-huh.
1: Rihanna is.
0: Na,
1: már.
0: De tényleg, te, aki 2004-es születésű vagy, neked a 2005 az retro, vagy azért nem ezt így a korosztályodról?
1: Ugyanezt kérdeztétek egy hete. Tényleg? Nem, hát azért a...
0: Ugyanezt kérdeztem egy
1: lehet,
0: hete?
1: Lehet, hogy akkor a fogalmakat erred meg kéten tenni az én fejembe is, vagy
0: nem
1: a világba.
0: Nem kérdeztem ilyet egy hete.
1: Nem, mert nem te voltál adásban, hanem Gabi.
0: Tényleg, és ő is ezt kérdezte. Egy rugóra jár az agyunk Gabival.
1: Csak akkor 2004 volt a helyzet.
0: Aha.
1: És a retro... Mi számít retrónak? 80-tól 90-ig? Vagy 80-tól?
0: Az én korosztályomnak?
1: Nem. Hát várjál, a retro az nem... Inkább nyom le a mikrofont, és inkább utána nézek, mert hülyeséget mondok. Hát a retro az... Azok... Az minden, ami régi?
0: Várjál,
1: egy retro most, korszak, nem?
0: Most azt akarod tudni, hogy a szónak mi a jelentése?
1: Hát mert ne használjuk úgy, én eddig úgy tudtam, vagy hát mindig az emberek úgy használják, hogy retro az, amit a 80-as évek, és akkor helyben vagyunk, az a retro.
0: Na most figyelj, de most már megnéztem neked, tehát mert akkor a magyar értelmező kéziszótát vegyük elő. Akkor... A retro szó azt jelenti, hogy valami egy korábbi időszak stílusát, formavilágát vagy hangulatát idézi fel. Korábbi, tessék, bármi is lehet retro. Azért kérdezem, hogy neked mi a retro? Hát az én szüleimnek mit tudom, 60-as évekbeli zenék voltak a retrók, nekem inkább a 70-es évek voltak a retró, de tudom azt, hogy ma már a 90-es évek zenei világára is azt mondják, hogy retró, vagy sokszor mondjuk, hogy retró. A 2000-es éveket én még nem tekintem annak.
1: Nem, de lehet. Hogyha a magyar értelmező kézi szótárt nézik, és igazat mondasz, akkor igenis a 2010-es Robin Schulz, az lehet retro, mert 16 évvel ezelőtt az egyfajta régi idők.
0: Figyelj, mindenképpen korábbi.
1: Hát azért mondom, és ugye nem nekem, mivel mindig azt hallom a szülőktől, meg mindenkitől, vagy hát úgy nőttem fel, hogy a retro az a, mit tudom én, 80-as, 90-es évek eleje, nekem mindig ez volt a retro a fejembe. És na. Nekem ezt nem tanították nyelvtanul, a retronak mi a szinonimája, vagy a jelentése. Szóval most kicsit kiakadtam.
0: Most egy kicsit kiakadtál?
1: Azt hittem, hogy ez olyan, mint a ez most ciki, ez nagyon ciki.
0: Tehát, hogy csak zenére mondjuk?
1: Nem, persze, hogy nem. De olyan, mint a... Mert úgy használták régebben. vagy hát számomra úgy tűnt, hogy van az alfa generáció, az E generáció, hogy egyfajta generáció zene a retro. Uh-huh. Nem tudom, persze használjuk a retrót minden másra is. A retro tud lenni egy öltözék, retro tud lenni egy edénykészlet, mindenre egy mondjuk, hogy retro, uh-huh. Igen, mindenre mondjuk, hogy retro, de így zenébe, az én fejemben az maga a 80-as, 90-es évek eleje, környéke, nekem ez, meg a 70-es évek, hogy belelógunk.
0: Végül is megadtad a választ, abszolút megadtad a választ. Az én gyerekkoromban inkább az ilyen, mondjuk 80-as, 90-es években, mi a 60-as, 70-es évek zenéjére mondtuk azt, hogy retro, de igen, ma már azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre mondható, egyrészt, másrészt pedig, hát zenében haladunk, hiába itt vagyunk 2026, október 5-én reméljük, hogy mindannyiótoknak nagyon jól kezdődik a hétfő, egy gyönyörű napsütéses nap, és jó zenék, 2005-ös jó kis korábbi retro slágereket, Dél és egy óra között, és Ábival, Strasser Adni búcsúzik, Ábi jön. Sziasztok!
3: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggel is...

0: SFM slágereivel.
1: SFM összeköt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz után járunk, ez a Paks FM, innentől kezdve Strasser Ádámmal egészen 2 óráig a mikrofonnál. Tartsatok velem, és hozom a jó slágereket. Az óra végén pedig megnézzük, hogy így hétfőn, 10 óra fele, milyen a közlekedés a városban és a környéken.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Dancing in the Flames szólt. A tegnapi napról még kicsit meg kell emlékeznünk. Október 4-e, ugyanis az Állatok Világnapja, és Magyarországon is rengeteg program kapcsolódott hozzá. A Magyar Természettudományi Múzeumban például interaktív állattani standok, egzotikus állat bemutató és vadméhekről szóló előadás várta a látogatókat. Budapesten örökbefogadó napot és kutyás pikniket is tartottak, Szegeden pedig az Állatok Világnapját örökbefogadói nappal kötötték össze, és talán pont ez a nap jó emlékeztető arra, hogy az állatvédelem nem csak arról szól, hogy szeretjük a kutyánkat vagy a macskánkat, ide tartozik a felelős állattartás, az örökbefogadás és a vadon élő fajok védelme is. Úgyhogy aki tegnap lemaradt róla, ma még nyugodtan pótolhat egy extra sétát vagy egy jutalomfalatot a kedvencének.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Siót csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Baracs keleti határában a vasúti átjáróban dolgoznak, vasárnap estig egy közeli mellékútra terelik a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkákat végeznek, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is a félútpályát lezárták, napközben mind a két irányban torlódásokra kell készülni. Az 51-es főúton útmenti növényzetet vágják vissza, árkot és patkát teszik rendbe. A Kalocsán átvezető szakaszon a 116-os és a 120-as kilométer között az aktuális munkaterületnél reggel 7-től délután 4-ig jelzőrök irányítják a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben. Balesetre nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek 10 óra előtt, 10 óra után pedig jön Miles Smith és a Nice to Meet You.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nőtt az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege az év első felében, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összefoglalójából, amelyet az MTI ismertetett. 2026 első fél évében összesen 666 milliárd forintot használtak fel a hazai és uniós forrásokból álló keretösszegből, ami 63,7 milliárd forinttal több a tavalyi év azonos időszakában kifizetett összegnél. A Magyar Államkincstár adatain alapuló elemzés szerint a kifizetések legnagyobb része a vidékfejlesztés és a közvetlen termelői támogatások formájában jutott el a gazdálkodókhoz. Tűzütött ki vasárnap délután a brassói tüdőgyógyászati kórházban, az esetben egy ember életét vesztette, számolt be az MTI. A lángok az intézmény egyik első emeleti kórtermében csaptak fel. A katasztrófa védelem és a kórházi dolgozók kiérkezése után a tüzet rövid idő alatt sikerült megfékezni, 10 embernek még időben sikerült elhagynia az épületet. A tüzet követően egy 27 éves női páciens holttestét találták meg a kórteremben. A hatóságok feltételezése szerint a tüzet maga a beteg okozhatta az ágya matracának meggyújtásával. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. Énekszót töltötte meg a Paksi Atomteret október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a Paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde rádiónknak elmondta, a Covid idején volt hasonló fellépésük.
5: Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabad téren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alapötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően, mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben. Azt hiszem, hogy jól sikerült.
4: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis alapfokú művészeti iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel

0: Pontosan, megyünk tovább a Pax FM jó slágereivel. Miles Smith, Temple City és Dr. Béres is jön, illetve programajánlót is hozok, hiszen hiába október, még mindig vannak programjaink, egész évben nem áll meg az élet attól, hogy egy kicsit hűvösebb lesz. Nem mellesleg, ma se lesz nagyon hűvös, 20 fok fölött lesz ma is az időnk. Évezzük ki, még a nap is süt jelenleg, ahhoz meg a zene is jól esik, Miles Smith-től jön a Nice to Meet You.
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Október 7-én Szekszárdon lesz színház, Álmaink Angliája, majdnem. Nincs a kilakik itt. A Bánfalvi Stúdió legújabb vígjátéka szerdán 19 órától a Babics Mihály Kulturális Központ színház termében tekinthető meg. Október 8-án Kalocsán lesz előadás, országos könyvtári napok. Mond apa, zenés irodalmi est, előadók Krausz Gergő és Rába Közi Gergő, színművészek. Csütörtökön 17 órától a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár Kamara termében. Október 9-én Tónán lesz koncert, úgy szeretném meghálálni Kovács Kati és a zenekar nagy koncert. Tónán, Lovardában, Művelődési Központ és Könyvtárban 19 órától pénteken tekinthető meg. Október 10-én stand-up fellépés lesz Tónán, a digitális ninja Aranyosi Péter önálló estje. Október 10-én Bölcskén jön a falunap, 10 órától kezdődnek a programok és egészen 21.30-ig még csak a diszkó kezdődik meg. Október 11-én pénteken színház lesz Pakson, Lengyel Tamás egy személyes vígjátéka, Segítség, építkezem a Csengéd Énes Kulturális Központ színház termében október 11-én 19 órától. Szekszárdon a Babics Mihály Kulturális Központban október 15-én 17.30-tól kiállítás nyílik meg, Bakó Jenő fotóriporter, Szavak nélkül című életmű kiállításának ünnepélyes megnyitója. Október 18-án Szekszárdon koncert lesz, Kicsi Gesztenye Klub bemutatja a csodálatos emlékeink. Jubileumű előadás sorozat Szekszárdon, október 18-án.
0: Még több helyi program a paksfm.hu.

A dübörög a ház szólt. Tegnap este meg nem kétlem, hogy München is dübörgött még, hiszen tegnap még tartott az Oktoberfest, de ezzel a nappal véget is ért, és elég komoly számokkal búcsúzott. A szervezők első becslése szerint 7,4 millió látogató fordult meg a rendezvényen, ezzel ez lett minden idők leglátogatottabb Oktoberfestje. Tavaly még 6,5 millió vendéget számoltak. A 16 nap alatt nagyjából 6,7 millió sör fogyott, vagyis körülbelül 6,7 millió liter. Érdekesség, hogy az alkoholmentes sör iránti kereslet több mint 10%-kal nőtt. A rendezők 105 ezer sörös korsót is begyűjtöttek olyan vendégektől, akik valószínűleg szuvenírként szerették volna hazavinni, és a talált tárgyak között voltak olyan bizarr dolgok, mint hogy műfogsor, harmonika, mankó, alkoholmérő és még egy 1 méter 80 centis figura is. Szóval az Oktoberfestnek tegnap vége lett, most már csak azt kell kideríteni, hogy ki és hogyan hagy el ilyen dolgokat, esetleg egy közel 2

Well, hello, sokszor volt már úgy. Ma pedig hétfő van, így elindult az év egyik legfontosabb tudományos esemény sorozata. Kezdődik a 2026-os Nobel-díjak bejelentése. Elsőként ma az orvosi élettani Nobel-díj következik, holnap a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi, pénteken pedig a Nobel békedíjat jelentik be. A közgazdasági díjra október 12-ig kell várni. Egy Nobel-díjhoz idén 12 millió svéd korona, vagyis nagyjából 1,2 millió dollár pénzjutalom is jár. Nekünk magyaroknak különösen ismerős lett ez az időszak az elmúlt években, hiszen 2023-ban Karikó Katalin is megkapta az orvosi Nobel-díjat a Drew Weissmannel közösen az MRSN technológiához kapcsolódó felfedezéseikért, szóval ezen a héten megint érdemes lesz figyelni Stockholmra. Addig pedig zenélünk, Nora

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Újabb nagyszerű rendezvényen jelentkezik a Paksi Energy Hotel. Ezen a hétvégén rendezik meg Paks vadonatúj hoteljében az első esküvő kiállítást. Október 11-én vasárnap délelőtt 10 órától találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Egy szóval mindenkivel, aki szükséges ahhoz, hogy egy esküvőt meg lehessen szervezni. Lesz mennyasszonyi és koszorús lány ruha bemutató, a helyszínen fellép a Pódium Tánc Stúdió, és kipróbálhatjátok a Vibe Selfie automatát, valamint lesz sütemény kóstoló is. A rendezvény ingyenes, regisztrálni sem kell, de ha szeretnétek ebédre esküvői menüt fogyasztani, akkor ott a helyszínen be tudtok rá fizetni. És amennyiben nincs a családotokban esküvő a látotáron, akkor is szeretettel várnak benneteket kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszon és egy jót ebédelni az Energy Hotelben. Az első esküvő kiállítás alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Siócs-csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Baracs keleti határában a vasúti átjáróban dolgoznak, vasárnap estig egy közeli mellékútra terelik a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkákat végeznek, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is a félútpályát lezárták, napközben mind a két irányban torlódásokra kell készülni. Az 51-es főúton útmenti növényzetet vágják vissza, árkot és patkát teszik rendbe. A Kalocsán átvezető szakaszon a 116-os és a 120-as kilométer között az aktuális munkaterületnél reggel 7-től délután 4-ig jelzőrök irányítják a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdom felé útszűkület van érvényben. Balesetre nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Mindenki figyeljen az utakon, én pedig hozom az utakhoz is a jó zenéket. A következő órát Teddy Swims kezdi meg, Mr. Know It All.

0: Rocks FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: De jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, és nem tehet elvi engedményeket a saját szuverenitása terén, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az MTI beszámolója szerint. Az államfő legfrissebb nyilatkozatában hangsúlyozta, az ország területi integritása és függetlensége nem képezheti alkudozástárgyát. Zelenszkij kiemelte, hogy Kijev továbbra is a nemzetközi szövetségesek határozott támogatására, valamint a diplomáciai és katonai nyomásgyakorlás fenntartására számít a háború igazságos és tartós lezárása érdekében. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkület vizsgálatra, memóriaműhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
5: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, mert fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. De ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fogunk nyitni az operát és a magyar nóta után, hogy a tánzzal az egy fiatalabb korosztályt érik meg, de ez a klasszikus tánzzal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operát és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is, több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
4: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
6: Hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett.
7: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
6: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
4: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosárcsapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASEF végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Géringer, Krivacevic 6-6, Joseph 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az a se saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
8: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként arra a Rád Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök, ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
4: Az a se

0: hogy be akarja szüntetni Norvégia az AI szemüvegeket. Erről hozok egy-két hírt. Van ünnepeltünk is, arról is beszélek, és van helyi interjúnk is. Elmaradhatatlan. Elsősorban meg, ahogy ígértem, jön Teddy Swimson most.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Menjünk egy kicsit egy aktuális témára. Egy egészen mai technológiai hír, miszerint Norvégia kormánya ideiglenesen korlátozna az AI-jal felszerelt okos szemüvegek használatát bizonyos nyilvános helyeken. Ezek a szemüvegek már nem csak képet készíthetnek, hanem mesterséges intelligencia segítségével felismerhetnek tárgyakat, hangot rögzíthetnek, és információt adhatnak arról, amit a képviselő éppen lát. És itt kezdődik az adatvédelmi kérdés, honnan tudja a mellettünk álló ember, hogy éppen csak egy szemüveget viselünk, vagy közben videó is készül róla. Norvégia ezért egyes helyeken átmeneti tiltást vezetne be, amíg fontosabb szabályokat dolgoznak ki. Vagyis úgy tűnik lassan eljutunk oda, hogy már nem csak a telefonra kell figyelnünk, ha valaki kameráz.

0: Lazari és Destől szólt a mindegy. Most pedig hozok egy helyi interjút. A Csengédén és Kulturális Központ október 1-én a szépkorúakat várták az idősek világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkület vizsgálatra, memória műhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az idősek napi városi ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1994-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba, akivel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Véget ért itt Pakson, a Csengédénes Kulturális Központban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett műsor. És hát beszélgettem az idősekkel most így az előadás után, és hát mindenki nagyon oda volt, hogy ez egy olyan igazán erre a napra való illő műsorszám volt, felidézte a fiatalságukat, rögtön jöttek az emlékképek, együtt énekeltek, daloltak a művész úrral, aki ugye nem más, mint Tihanyi Tóth Csaba, és kedves felesége az, akik adták ezt a Szenes Iván emlékműsort. Beszélgető partnerem Tihanyi Tóth Csaba. Mióta járják tulajdonképpen az országot ezzel a műsorral, és közel áll hozzátok ez a repertoár?
2: Üdvözlöm szeretettel a rádióhallgatókat. A Tihanyi Vándor Színpad, mert ez a társulatunk neve, akkor is, hogy a legszűkebb csapat a feleségem, Rita és én léptem a színpadra, és a zenekar, ez 1997-ben alapítottam, úgyhogy gyakorlatilag lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, mert fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél plébek előadás. Tehát ezzel is már több száz előadás van mögöttünk.
1: És hát gondolom, mindenhol hatalmas sikert arattok. Mennyire áll közel hozzátok ez a fajta táncdal?
2: Közel áll hozzánk. Minden, ami melódia, ami zene, az gyakorlatilag az a miénk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fog nyitni az operát és a magyar nóta után, hogy a tánzdal az egy fiatalabb korosztályt érint meg, de ez a klasszikus tánzdal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operát és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
1: Jövőben esetleg valami tervek vannak a tarsolyban, valami újítások, vagy az még legyen a jövő rejtélye?
2: Az nincsenek így konkrétumok, de már nyitottunk már Szenes Iván mellett Est Nagy István slágerekkel, úgyhogy már olyan műsorunk is van, amikor gyakorlatilag nem csak Szenes Ivánhoz kötjük, hanem az összes bombasztikus sláger a 60-70-es éveknek a nagy örömei, a nagy ünnepe és a nagy fülbemászó slágereit adjuk elő.
1: Hát gratulálok hozzá, szép este volt, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Pakson nem tudtak a színházteremben tánca perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Haz Ádám né, Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
1: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
3: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
1: Ne talán te együtt is énekeltél
3: hát
1: velük?
3: Nem, a hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett. Hát az én korosztályom volt.
1: Uh-huh. Esetleg valami emlékeket előcsalogatott?
3: Hát volt benne sok szép emlékem, volt így valóban.
0: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzat.

Ma október 5-én ünnepli 79. születésnapját Brian Johnson, az AC/DC énekese. Ebből az apropódó szólt most az AC/DC-től a You Shock Me All Night Long. Johnson 1980-ban csatlakozott a zenekarhoz Bon Scott halála után, és rögtön az első közös albumuk a Back in the Black lett. Ez később minden idők egyik legsikeresebb rock lemeze lett, olyan dalokkal, mint a You Shock Me All Night Long, amit az előbb hallhattunk, vagy a címadó Back in Black. És elég különleges belépő egy zenekarba, új énekesként megérkezel, majd az első lemez, ami szerepelsz, rock történeti klasszikussá válik. Szóval ma emlékezzünk meg Brian Johnsonról, aki ma 79 éves, az AC/DC zenekar énekese.

0: Manna FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Újabb nagyszerű rendezvényen jelentkezik a Paksi Energy Hotel. Ezen a hétvégén rendezik meg Paks vadonatúj hoteljében az első esküvő kiállítást. Október 11-én vasárnap délelőtt 10 órától találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Egy szóval mindenkivel, aki szükséges ahhoz, hogy egy esküvőt meg lehessen szervezni. Lesz mennyasszonyi és koszorús lány ruha bemutató, a helyszínen fellép a Pódium Tán Stúdió, és kipróbálhatjátok a Vibe Selfie automatát, valamint lesz sütemény kóstoló is. A rendezvény ingyenes, regisztrálni sem kell, de ha szeretnétek ebédre esküvői menüt fogyasztani, akkor ott a helyszínen be tudtok rá fizetni. És amennyiben nincs a családotokban esküvő a láthatáron, akkor is szeretettel várnak benneteket kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszon és egy jót ebédelni az Energy Hotelben. Az első esküvő kiállítás alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítésével.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az MTI beszámolója szerint. A próbaüzem során a vonatok a tervezett legsűrűbb menetrendi terhelés mellett közlekedtek a megújult szakaszon, ahol a biztosító berendezések és a pálya infrastruktúra egyaránt megfelelően teljesített. Vitézy Dávid kiemelte, a sikeres tesztsorozat fontos mérföldkő a vonal teljes körű forgalomba helyezése felé, ami jelentősen lerövidíti majd a menetidőt a magyar és a szerb főváros között mind a személy, mind a teherforgalomban. Teljes útlezárásra kell számítani Pakson a Kressz Parkhoz vezető úton. Ma reggel 8 órától útfelújítási és közműfejlesztési munkálatok kezdődtek a szakaszon, emiatt az érintett útszakaszt teljesen lezárják a forgalom elől. A lezárás ideje alatt sem gépjárművel, sem gyalogosan nem lehet majd közlekedni a felületen. A korlátozás a tervek szerint november 20-áig tart, a kivitelező és az önkormányzat a lakosság megértését és türelmét kéri. Tini Box néven indított higiéniai termékgyűjtést a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az akció célja, hogy tisztasági csomagokkal segítsék a rászoruló tinédzsereket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között lehet leadni a Paks Kistérségi Szociális Központban, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt. Énekszó töltötte meg a Paksi Atomteret október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde rádiónknak elmondta, a Covid idején volt hasonló fellépésük.
4: Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabad téren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alapötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően, mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben, azt hiszem, hogy jól sikerült.
3: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis alapfokú művészeti iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett. A fűtési szezon októberi kezdetével ismét a kémények és fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatára, valamint a rendszeres tisztítás fontosságára hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Tolna megyében már az év első hónapjaiban 9 kéménytűz keletkezett, a márciusi adatok szerint pedig összesen 41 lakóépületben csaptak fel a lángok, 3 ember életet követelve. A szakemberek hangsúlyozzák, a rendszeres kéményseprés, a megfelelő tüzelőanyag használata és a szénmonoxid érzékelők telepítése kulcsfontosságú a téli tűzesetek és mérgezések megelőzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
5: Elmúlott dél, megkezdjük a Best of órát, hétfőn pedig megszokhattuk, hogy Best of 30 jön, és ma a kiválasztott év a 2005, ma csak 2005-ből játszok. Itt lesz velünk Rihanna, Cosmics, a The Black Eyed Peas, és még sokan mások. Kezdjük is, jön elsősorban Arrestol a Temptation.
0: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egyé.

E cantou Salt Belly Dancer, amely dal refrénjének dallama és ritmusa Buffalo Springfield zenekar 1966-os For What It's Worth című legendes háború ellenes himnuszára alapul. A szem nem csak a Buffalo Springfieldet másolja, hanem a hangmintákat tartalmaz a Funboy 3, a The Lunacy és a Treacherous 3 Body Rock című dalaiból is. Bár az Egyesült Államokban csak a 30. helyig jutott a Billboard Hot 100-as listán, az Egyesült Királyságban, Németországban és Írországban is beverekedte magát a top 10-be. A következő 2005-ös számunk pedig a Best of óránkban, a Hung Up Madonna amerikai énekesnő 10., a Confessions on the Dance Floor című stúdióalbumának első kislemeze, amely 2005. október 17-én jelent meg. A dala svéd ABBA együttes Gimme Gimme Gimme című számnak instrumentális részletét tartalmazza. A dal hatalmas nemzetközi siker lett, több mint 40 ország slágerlistájának élére került, és minden idők egyik legnagyobb példányában eladott kislemeze is lett. Szóljon most itt a Best of óránkon, a Paks FM-en, Madonnától a Hang Up!

van The Replay, a Barda Dossi énekesnő Rihanna debütáló kislemez, amely 2005. május 24-én jelent meg az első Music of the Sun című stúdióalbumának felvezető dalaként. A dal maga a pop, a dancehall és az R&B keveréke, erős reggae és reggaeton hatásokkal. A dalszövegben Rihanna arra kéri a klub DJ-t, hogy hangosítsa fel a zenét, és játssza újra kedvenc dalait. Ez a dal hatalmas nemzetközi siker lett, a második helyig jutott a tekintélyes amerikai Billboard Hot 100-as listán, és a brit kislemez listán is. Nemzetközi szinten Új-Zélandon az első helyet is elérte, míg Európa szerte például Ausztria, Svájc vagy Norvégián is bekerült a top 5-ben. Karrier szempontjából sem volt az utolsó Rihannának, világszerte több millió példányban kelt el, és ezzel a dallal indult el Rihanna azóta is töretlen világkarrierje. A következő dalunk pedig 2005-ből Alla Tortura, Shakira és Alejandro Sanz 2005-ben megjelent világszerte sikeres latin popslágere. A dal egy szerelmes pár drámai párbeszédét dolgozza fel, amelyben a hűtlen partner bocsánatért könyörög, de a nő elutasítja őt. A szerzemény rekordszámú 25 héten át vezette a Billboard Hot Latin Song listáját, és két Latin Grammy díjat is nyert. Szóljunk most Shakirától, Alla

0: Huskies és The Salt La Isla Bonita 2005-ből, ezzel zárom is a 2005-ös Best of óránkat, ami déltől egyig tartott. Egy órai hírek után pedig hozom az all-time slágereket vissza megkötés nélkül a Pax FM slágereire. Tartsatok velem!
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. október 5-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Idősek napi ünnepséget tartottak Pakson, adománygyűjtést indított a Paks Kistérségi Szociális Központ, bajnokit nyert idegenben az ASE, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkület vizsgálatra, memóriaműhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
2: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, mert fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. Tehát ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fogunk nyitni az operát és a magyar nóta után, hogy a tánzzal az egy fiatalabb korosztályt érik meg, de ez a klasszikus tánzzal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operát és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
1: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
3: Hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett.
4: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
3: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
1: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata. Énekszó töltötte meg a Paksi Atomteret október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a Paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde rádiónknak elmondta, a Covid idején volt hasonló fellépésük.
5: Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabadtéren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően, mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben, azt hiszem, hogy jól sikerült.
1: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis alapfokú művészeti iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett.
0: Paks FM hírek.
1: Teljes útlezárásra kell számítani Pakson a Kressz Parkhoz vezető úton. Ma reggel 8 órától útfelújítási és közműfejlesztési munkálatok kezdődtek a szakaszon, emiatt az érintett útszakaszt teljesen lezárják a forgalom elől. A lezárás ideje alatt sem gépjárművel, sem gyalogosan nem lehet majd közlekedni a felületen. A korlátozás a tervek szerint november 20-áig tart, a kivitelező és az önkormányzat a lakosság megértését és türelmét kéri. Martini Box néven indított higiéniai termékgyűjtést a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az akció célja, hogy tisztasági csomagokkal segítsék a rászoruló tinédzsereket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között lehet leadni a Paks Kistérségi Szociális Központban, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt. A fűtési szezon októberi kezdetével ismét a kémények és fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatára, valamint a rendszeres tisztítás fontosságára hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Tolna megyében már az év első hónapjaiban 9 kéménytűz keletkezett, a márciusi adatok szerint pedig összesen 41 lakóépületben csaptak fel a lángok, 3 ember életet követelve. A szakemberek hangsúlyozzák, a rendszeres kéményseprés, a megfelelő tüzelőanyag használata és a szénmonoxid érzékelők

0: Joseph 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NK Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Azaz saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
1: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként arra a Ráth Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök. Ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire a Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
0: Az ASE a következő fordulóban, október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Elmúlott egy óra, folytatjuk a Paks FM slágereivel, immár megkötés nélkül, illetve hozok program lehetőséget a következő napokra, továbbá az időjárásról is szót említek. Zenében pedig nem maradnak el a nagy slágerek, Damiano, Dávid, Olivia Rodrigo, és hogy magyar is legyen, Rózsa Magdi is itt lesz velünk a következő percekben.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Október 7-én Szekszárdon lesz színház, Álmaink Angliája, majdnem. Nincs aki lakik itt. A Bánfalvi Stúdió legújabb vígjátéka szerdán 19 órától a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében tekinthető meg. Október 8-án Kalocsán lesz előadás, országos könyvtári napok. Mondd apa, zenés irodalmi est, előadók Krausz Gergő és Rába Közi Gergő, színművészek. Csütörtökön 17 órától a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár Kamara termében. Október 9-én Tónán lesz koncert, úgy szeretném meghálálni Kovács Kati és a zenekar nagy koncert. Tónán, Lovardában, Művelődési Központ és Könyvtárban 19 órától pénteken tekinthető meg. Október 10-én stand-up fellépés lesz Tónán, a digitális ninja Aranyosi Péter önálló estje. Október 10-én Bölcskén jön a falunap, 10 órától kezdődnek a programok és egészen 21.30-ig még csak a diszkó kezdődik meg. Október 11-én pénteken színház lesz Pakson, Lengyel Tamás egy személyes vígjátéka, Segítség, építkezem a Csengéd Dénes Kulturális Központ színház termében, október 11-én 19 órától. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban október 15-én 17.30-tól kiállítás nyílik meg, Bakó Jenő fotóriporter, Szavak nélkül című életmű kiállításának ünnepélyes megnyitója. Október 18-án Szekszárdon koncert lesz, Kicsi Gesztenye Klub bemutatja a csodálatos emlékeink. Jubileumű előadás sorozat Szekszárdon október 18-án.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhős szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás ködös lehet az idő, hajnalban -2 és 10 fok közelre hűl le a levegő, majd délután újból 20 fok fölé van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi, északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22 és 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább.

Honeybiztől szólt az idevaló, az elmúlt napokban pedig egy nagyon érdekes hír jött ki, mégpedig az, hogy az AI fejlesztésekre már akkora összegeket költenek világszerte, ami még korábbi nagy technológiai hullámokhoz képest is elképesztő. A Reuters összesítése szerint az adott központokra fordított globális beruházások 2050-ig akár 30 ezer milliárd dollár fölé is nőhetnek. A nagy technológiai cégek és az AI vállalatok most hatalmas összegeket tesznek új szerverparkokba, csippekbe és energiaellátásba. A kérdés viszont egyre inkább az, hogy mikor kezd ez a rengeteg befektetés valóban megtérülni. Több elemző szerint az AI-nak már nem csak látványos, új funkciókat kell mutatnia, hanem mérhetően növelni kell a termelékenységét is. Vagyis most valami olyasmi történik, amit az internet korai éveiben mindenki érzi, hogy nagy változás jön, csak azt még senki nem tudja pontosan, hogy melyik beruházásból lesz valódi áttörés, és melyik drága zsákutca.

0: Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Újabb nagyszerű rendezvényen jelentkezik a Paksi Energy Hotel. Ezen a hétvégén rendezik meg Paks vadonatúj hoteljében az első esküvő kiállítást. Október 11-én vasárnap délelőtt 10 órától találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Egy szóval mindenkivel, aki szükséges ahhoz, hogy egy esküvőt meg lehessen szervezni. Lesz mennyasszonyi és koszorús lány ruha bemutató, a helyszínen fellép a Pódium Tánc Stúdió, és kipróbálhatjátok a Vibe Selfie automatát, valamint lesz sütemény kóstoló is. A rendezvény ingyenes, regisztrálni sem kell, de ha szeretnétek ebédre esküvői menüt fogyasztani, akkor ott a helyszínen be tudtok rá fizetni. És amennyiben nincs a családotokban esküvő a látotáron, akkor is szeretettel várnak benneteket kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszon és egy jót ebédelni az Energy Hotelben. Az első esküvő kiállítás alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
2: Paks FM.

Blankától szóltak, Háramia. Ezzel zárom is az egy órát, és el is búcsúzom. Az elmúlt négy órában Strasser Ábner volt a műsorvezető, itt a Paks FM frekvenciáján, 2 óra után pedig jön Levi, és hozza továbbra is a jó hangulatot. Mindenkinek további szép napot, és jó rádiózást. Sziasztok!

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nőtt az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege az év első felében, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összefoglalójából, amelyet az MTI ismertetett. 2026 első fél évében összesen 666 milliárd forintot használtak fel a hazai és uniós forrásokból álló keretösszegből, ami 63,7 milliárd forinttal több a tavalyi év azonos időszakában kifizetett összegnél. A Magyar Államkincstár adatain alapuló elemzés szerint a kifizetések legnagyobb része a vidékfejlesztés és a közvetlen termelői támogatások formájában jutott el a gazdálkodókhoz. Tini Box néven indított higiéniai termékgyűjtést a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az akció célja, hogy tisztasági csomagokkal segítsék a rászoruló tinédzsereket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között lehet leadni a Paks Kistérségi Szociális Központban, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt. Énekszó töltötte meg a Paksi Atomteret október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a Paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde rádiónknak elmondta, a Covid idején volt hasonló fellépésük.
4: Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabadtéren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően, mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben, azt hiszem, hogy jól sikerült.
3: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis alapfokú művészeti iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 14 óra 4 perc, október 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenékkel jövök, elképesztő témákkal, lesz részetek, hamisítatlan pálfikati féle tudósításban is, ha velünk tartatok. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Zenével kezdünk. Milky következik a Just The Way You Are-ral David Guetta idei remixében. Let's go!
1: Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött. And we go.

Ti ezt ott hallhattátok, ez volt a 2024-es Hot Honey. Nos, október 5-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Aurél, Attila és Pálma nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A Szó Minellié, a Confused következik tőle 2022-ből. Let's go!

Anne-Marie és Clean Bandit szólt az imént a Cry Baby 2024-ből, mi is már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes, még mindig nagyon kellemes és tavaszias őszi délutánnak a lendületét. Rita óra következik, a 2017-es Anywhere.

Alex Kanji-t hallottátok, ez volt az idei Bumble. És az igényesférfi.hu-n pedig azt olvasom, hogy már fejlesztés alatt áll a Star Wars 10. része. Folytatódhat a Skywalkerek története. Sőt, a Disney tervei között egy teljesen új Star Wars trilógia is szerepel, melyben a Daisy Ridley által alakított Rey is visszatérhet. Írja a cikk, hogy a Star Wars sequel trilógiája, tehát a 2015-ös az Ébredő Erő, a 2017-es az Utolsó Jedik és a 2019-es Skywalker kora nem maradott osztatlan sikert a messzi-messzi galaxis rajongói körében, így a teljesen kézenfekvő döntés volt a Disney részéről, hogy a 7 évvel ezelőtt bemutatott és sokak által az eddigi szaga abszolút mélypontjának tartott Skywalker kora után egy időre jegelték a nagyjátékfilmes vonalat és inkább a televíziós sorozatokra összpontosítottak. Igen ám, de a Star Wars a közelmúltban ismét visszatért a vetítővásznakra. A Mandalóri és Grogu május végén nyitott a mozikban, jövőre jön a Ryan Gosling nevével fémjelzett Starfighter, és a hírek szerint a cég tervei között egy újabb trilógia is szerepel, mely tovább szűni a Skywalkerek már amúgy is monumentálisra duzzasztott történetét. A trilógia nyitódarabját John Watts, az MCU 3 pókember moziának rendezője dirigálhatja, szellőztette meg a The Hollywood Reporter. Az új filmekben a sequel trilógia főszereplője, a Daisy Ridley által alakított Rey is visszatérhet, egyelőre azonban kétséges, milyen súlyú szerepet szánnak neki a forgatókönyvírók. Korábban egyébként már felmerült, hogy a karakter kaphat egy önálló filmet. A New Jedi Order munkacímen emlegetett alkotás arról szólhat, miként próbálja meg feltámasztani a Jedi rendet a Skywalkerek szellemi örököse. A 10. rész forgatókönyvét az X-Men filmek veterán alkotója Simon Kinberg írja, egyebek mellett neki is köszönhetjük a 2016-os Deadpoolt és a 2019-es X-Men Sötét Főnixet is, ami egyúttal rendezői antréját is jelentette, sőt már a Star Wars univerzumban is otthonosan mozog, hiszen dolgozott a Disney Channel Star Wars Lázadók című animációs sorozatán, és tanácsadóként segítette a 2015-ös Star Wars film az Ébredő Erő stábját. John Watts, a 10. epizód kiszemelt direktora szintén kirándult már a messzi-messzi galaxisban, ő volt a Kóbor alakulat, azaz a Skeleton Crew című a Disney Plus számára gyártott tévésorozat egyik showrunnere, már pedig az egy nagyon jó kis sorozat volt. A The Hollywood Reporternek nyilatkozó források szerint a Star Wars 10, illetve az új trilógia egyelőre még nem kapott zöld jelzést a Disneytől, de ez a legígéretesebb és legaprólékosabban kidolgozott jövőbeli projekt a már említett Starfighter mellett. Az utóbbi mozit egyébként Shawn Levy dirigálta, és 2027 májusában nyit majd a mozikban. Nos, epik hírek a Star Wars rajongónak, én is az vagyok, azért kíváncsi leszek az új részekre, abszolút. Most következzen egy kis zene, Clementine Douglas és Calvin Harris jön a Blessings-el 2025-ből. Let's go!

Ez volt Sheryl Crow és a fantasztikus Shine Over Babylon. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: De jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számokat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, és nem tehet elvi engedményeket a saját szuverenitása terén, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az MTI beszámolója szerint. Az államfő legfrissebb nyilatkozatában hangsúlyozta, az ország területi integritása és függetlensége nem képezheti alkudozás tárgyát. Zelenszkij kiemelte, hogy Kijev továbbra is a nemzetközi szövetségesek határozott támogatására, valamint a diplomáciai és katonai nyomásgyakorlás fenntartására számít a háború igazságos és tartós lezárása érdekében. A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosárcsapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASEF végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Geringer, Krivacevic 6-6, József 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az ASE saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
5: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként arra a Rád Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök, ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire a Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
4: Az ASE a következő fordulóban, október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton. Tini Box néven indított higiéniai termékgyűjtést a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az akció célja, hogy tisztasági csomagokkal segítsék a rászoruló tinédzsereket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között lehet leadni a Paks Kistérségi Szociális Központban, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 15 óra 4 perc, október 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb pergetekesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy az beígérhetem az előző óra végén, Benson Boone-nal kezdünk, a Beautiful Things fogjátok tőle hallani 2024-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, még marad a vénasszonyok nyara, ígéri nekünk az oldal. Nem lesz front felettünk, és úgy tűnik, hogy még az elkövetkezendő napokban valóban ez a 25-26 fokos napi csúcshőmérséklet lesz a jellemző, egészen csütörtökig, amikor is egy 27 fokos tetőzés következik, egy hidegfronti hatást jelez ez előre, ami péntekre 18 fokra hűti majd a napi csúcshőmérsékletet, és úgy tűnik, hogy csütörtök péntekre egy kis zuhét is hoz majd magával. Úgy tűnik, hogy a hét vége az ebben a szellemben fog lezajlani, szombaton 20, vasárnap pedig 19 fokot mond, és ez kb. Jövő hét közepéig hasonló is marad majd, de ennyire még felesleges előre szaladni. A holnapot, a holnap utánt és azutánt is még nagyon kellemes tavaszias hőmérsékletben fogjuk találni, és a felhő képződés sem valószínű egészen csütörtökig.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel!

Ez volt Alok és a 2024-es Summer's Back, azaz visszatért a nyár, ami azért nem egészen teljesen igaz, de nagyon kellemes tavaszias idő van, és ebben a szellemben folytatjuk is tovább zenével. Shawn Mendes következik a 2016-os Treat You Better.

Taylor Swift-et hallottátok, ez volt a 2025-ös Opel Light. Nos, autósok, figyelem! A piacisprofit.hu-n olvasom, hogy november 30-áig még 32.325 olyan plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, amely már nem jogosult rá, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség, azaz a DMÜ közleményéből. A DMÜ arra kéri az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A közlemény emlékeztet, 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos 5E és a nulla emissziós 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A korábban kiadott zöld rendszámokat viselő 5N, azaz növelt hatótávolságú külső töltésű hibridek, vagy 5P külső töltésű hibrid elektromos környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsik már csak november 30-áig használhatják meglévő zöld rendszámukat. Ezt követően közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az új rendszámtábla átrendszámozás vagy típusváltás keretében történő kiadásáig tart. Jelenleg 32.325 olyan plug-in hibrid jármű van Magyarországon, amelyen még zöld rendszámtábla található és amely forgalomban van, vagy ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, áll a DMÜ közleményében. Az érintett üzemben tartók két lehetőség közül választhatnak. Új karakterű rendszámot, vagy karakterazonos rendszámcserét kérnek. A két ügyintézési mód között fontos különbség, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat, például a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, kaszkót vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat nem szükséges a rendszámváltozása miatt módosítani. Az ügyintézés ugyanakkor két személyes megjelenést igényel. Az érvényes autópálya matrica a rendszámcsere után is felhasználható, új karakterű rendszám esetén azonban az E-matricát a Magyar Közút Nonprofit ZRT útdíj üzletág ügyfélszolgálatán az új rendszámra át kell vezetni. A zöld rendszám korábbi kedvezménye miatt utólag a vagyonszerzési illetéket nem kell megfizetni. Remélem, ki tudtatok igazodni ezen a bonyolult szabályrendszeren, minden esetre ne halogassátok sokáig a cserét. Mr. Belt következik az It's Not Right, But It's Okay 2024-ből.

Ez volt SDS és a 2024-es Touch Me. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híre következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az 51-es főúton az útmenti növényzetet vágják vissza, árkot és patkát teszik rendbe. A Kalocsán átvezető szakaszon a 116-os és a 120-as kilométer között az aktuális munkaterületnél reggel 7-től délután 4-ig jelzőőrök irányítják a forgalmat. Az 55-ös főúton a Bajától a Pörbőig tartó szakaszon a 105-ös és a 108-as kilométer között aszfaltoznak. Péntek délutánig az aktuális munkaterületnél munkaidőben reggel 7-től délután 6-ig jelzőőrök irányítják a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdom felé útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: FM slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Újabb nagyszerű rendezvénnyel jelentkezik a Paksi Energy Hotel. Ezen a hétvégén rendezik meg Paks Vadonatúj Hotelében az első esküvő kiállítást. Október 11-én vasárnap délelőtt 10 órától találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Egy szóval mindenkivel, aki szükséges ahhoz, hogy egy esküvőt meg lehessen szervezni. Lesz mennyasszonyi és koszorúslány ruha bemutató, a helyszínen fellép a pódiumtánc stúdió és kipróbálhatjátok a Vibe Selfie automatát, valamint lesz süteménykóstoló is. A rendezvény ingyenes, regisztrálni sem kell, de ha szeretnétek ebédre esküvői menüt fogyasztani, akkor ott a helyszínen be tudtok fizetni rá. És amennyiben nincs a családotokban esküvő a láthatáron, akkor is szeretettel várnak benneteket kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszon, és egy jót ebédelni az Energy Hotelben az első esküvő kiállítás alkalmával október 11-én vasárnap.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter az MTI beszámolója szerint. A próbaüzem során a vonatok a tervezett legsűrűbb menetrendi terhelés mellett közlekedtek a megújult szakaszon, ahol a biztosító berendezések és a pálya infrastruktúra egyaránt megfelelően teljesített. Vitézy Dávid kiemelte, a sikeres tesztsorozat fontos mérföldkő a vonal teljes körű forgalomba helyezése felé, ami jelentősen lerövidíti majd a menetidőt a magyar és a szerb főváros között mind a személy, mind a teherforgalomban. Énekszó töltötte meg a Paksi Atomteret október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a Paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde rádiónknak elmondta, a Covid idején volt hasonló fellépésük.
6: Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covid-ból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, a legalább szabadtéren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alap ötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően. Mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben, azt hiszem, hogy jól sikerült.
5: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis alapfokú művészeti iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. A fűtési szezon októberi kezdetével ismét a kémények és fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatára, valamint a rendszeres tisztítás fontosságára hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Tolna megyében már az év első hónapjaiban 9 kéménytűz keletkezett, a márciusi adatok szerint pedig összesen 41 lakóépületben csaptak fel a lángok, 3 ember életet követelve. A szakemberek hangsúlyozzák, a rendszeres kéményseprés, a megfelelő tüzelőanyag használata és a szénmonoxid érzékelők telepítése kulcsfontosságú a téli tűzesetek és mérgezések megelőzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
2: A pontos idő 16 óra 4 perc, október 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek már! Kezdjük is az újabb pergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Alessandrával indítunk, a Toszkána jön tőle 2025-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálifikatív féle tudósítással is jelentkezni fogunk. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra

Sabrina Carpentert hallhattátok az imént, az Espresso szólt tőle 2024-ből. Nos, október 5-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Aurél, Attila és Pálma nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Lady Gaga következik a Bloody Mary, Esquire és Igor Blaska 2023-as remixében. Let's go!

Ez volt Kámrád és a 2025-ös Hug Yourself. Nos, még két track következik, egy Ava Max-től, egy pedig a Cam Kubricktól és Don Diablótól. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, és egy beírt Pál Fikati féle tudósítás is vár rátok, a téma pedig ezúttal az idősek világnapi rendezvény lesz, ami nemrég volt a Csengeiben, de a szó most meg Ava Max-i, a Last Your Faith következik tőle 2025-ből.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Újabb nagyszerű rendezvénnyel jelentkezik a Paksi Energy Hotel. Ezen a hétvégén rendezik meg Paks vadonatúj hotelében az első esküvő kiállítást. Október 11-én vasárnap délelőtt 10 órától találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Egy szóval mindenkivel, aki szükséges ahhoz, hogy egy esküvőt meg lehessen szervezni. Lesz mennyasszonyi és koszorús lányruha bemutató, a helyszínen fellép a pódiumtánc stúdió, és kipróbálhatjátok a Vibe Selfie automatát. Valamint lesz süteménykóstoló is. A rendezvény ingyenes, regisztrálni sem kell, de ha szeretnétek ebédre esküvői menüt fogyasztani, akkor ott a helyszínen be tudtok fizetni rá. És amennyiben nincs a családotokban esküvő a láthatáron, akkor is szeretettel várnak benneteket kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszon és egy jót ebédelni az Energy Hotelben az első esküvő kiállítás alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
7: Jobb. Sokkal jobb.
0: Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Hype-ton szólt a imént, ez volt a 2025-ös Out of My Head. Nos, a Csengei Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkületvizsgálatra, memória műhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyító Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpadtársulatot 1997-ben alapította Tihanyító Csaba, akivel Pálfi Kati kolléganőnk beszélgetett.
1: Véget ért itt Pakson, a Csengei Dénes Kulturális Központban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett műsor. És hát beszélgettem az idősekkel most így az előadás után, és hát mindenki nagyon oda volt, hogy ez egy olyan igazán erre a napra való illő műsorszám volt, felidézte a fiatalságukat, rögtön jöttek az emlékképek, együtt énekeltek, daloltak a művész úrral, aki ugye nem más, mint Tihanyító Csaba, és kedves felesége az, akik adták ezt a Szenes Iván emlékműsort. Beszélgető partnerem Tihanyító Csaba. Mióta járják tulajdonképpen az országot ezzel a műsorral, és közel áll hozzátok ez a repertoár?
2: Üdvözlöm szeretettel a rádióhallgatókat. A Tihanyi Vándor Színpad, mert ez a társulatunk neve, akkor is, hogy a legszűkebb csapat a feleségem Rita és én léptem a színpadra, és a zenekar, ez 1997-ben alapítottam, úgyhogy gyakorlatilag lassan 30 éves a társulat. Több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, mert fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. Tehát ezzel is már több száz előadás van mögöttünk.
1: És hát gondolom, mindenhol hatalmas sikert arattok. Mennyire áll közel hozzátok ez a fajta táncdal?
2: Közel áll hozzánk. Minden, ami melódia, ami zene, az gyakorlatilag az a miénk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fog nyitni az operet és a magyar nóta után, hogy a tánzdal az egy fiatalabb korosztályt érint meg, de ez a klasszikus tánzdal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operet és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
1: Jövőben esetleg valami tervek vannak a tarsolyban, valami újítások, vagy az még legyen a jövő rejtélye?
2: Az nincsenek így konkrétumok, de már nyitottunk már Szenes Iván mellett Est Nagy István slágerekkel, úgyhogy már olyan műsorunk is van, amikor gyakorlatilag nem csak Szenes Ivánhoz kötjük, hanem az összes bombasztikus sláger a 60-70-es éveknek a nagy örömei, a nagy ünnepe és a nagy fülbemászó slágereit adjuk elő.
1: Hát gratulálok hozzá, szép este volt, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
1: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
3: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
1: Ne talán együtt is énekeltél
3: hát
1: velük?
3: Nem, a hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett. Hát az én korosztályom volt.
1: Uh-huh. Esetleg valami emlékeket előcsalogatott?
3: Hát volt benne sok szép emlékem, volt igvalóban.
0: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata.

0: cuenta conmigo, mujer.
1: Ez volt Maluma és a 2019-es HP. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, aztán Robi jön a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: hosszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nőtt az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege az év első felében, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összefoglalójából, amelyet az MTI ismertetett. 2026 első fél évében összesen 666 milliárd forintot használtak fel a hazai és uniós forrásokból álló keretösszegből, ami 63,7 milliárd forinttal több a tavalyi év azonos időszakában kifizetett összegnél. A Magyar Államkincstár adatain alapuló elemzés szerint a kifizetések legnagyobb része a vidékfejlesztés és a közvetlen termelői támogatások formájában jutott el a gazdálkodókhoz. Tűz ütött ki vasárnap délután a brassói tüdőgyógyászati kórházban, az esetben egy ember életét vesztette, számolt be az MTI. A lángok az intézmény egyik első emeleti kórtermében csaptak fel. A katasztrófa védelem és a kórházi dolgozók kiérkezése után a tüzet rövid idő alatt sikerült megfékezni, 10 embernek még időben sikerült elhagynia az épületet. A tüzet követően egy 27 éves női páciens holttestét találták meg a kórteremben. A hatóságok feltételezése szerint a tüzet maga a beteg okozhatta az ágya matracának meggyújtásával. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkület vizsgálatra, memória műhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad Társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
4: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, de fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. De ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fogunk nyitni az operát és a magyar nóta után, hogy a tánzzal az egy fiatalabb korosztályt érint meg, de ez a klasszikus tánzzal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operát és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is, több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
3: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
5: Hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett.
6: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
5: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
3: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a Merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombovári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett mellrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: A pontos idő 17 óra 5 perc, október 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Helló mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Alle Farbennel kezdünk. A Love Hurt Repeat fog tőlük szólni 2024-ből. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Október 15-én 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Bakó Jenő fotóriporter Szavak nélkül című életmű kiállításának ünnepélyes megnyitójára várják az érdeklődőket. November 24-én 19 órától a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban ismét filmzenekoncert előadás várja a film és zenekedvelőket. A Sikerfilmek szimfóniája több mint 20 teltház után megújult műsorral tér vissza. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 9-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit, 16 órától a Duzzogi Hal kalandjai című animációs filmet vetítik, 18 órától a Queen budapesti koncertfilmje kerül a filmvászonra, ez biztos nagyon látványos lesz és elképesztő lesz a zene is természetesen. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier következik, a Vadon szíve című dráma Brad Pitt főszereplésével.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt a Coldplay és a 2024-es Feels Like I'm Falling in Love. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kellemes tavaszias őszi délutánnak a lendületét. Alan Walker következik a Sing Me to Sleep 2017-ből.

Ez volt Nové és a 2025-ös Red All About It. Nos, október 5-e van, hétfő, ez azt jelenti, hogy Aurél, Attila és Pálma nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, ami az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. De az, hogy október 5-e van, az azt is jelenti, hogy a pedagógusi jogok világnapját ünnepeljük. 1966 óta, azaz 60 éve. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elfogadta a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. Fontos nap tehát a mai, éljenek a pedagógusok. Michael Patrick Kelly és Ray Garvey következik a Best Bad Friend 2022-ben.

a Birds of a Feather szólt a fantasztikus Billie Eilish-tól, egyenesen 2024-ből. Ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap a délelőtti órákban találkozunk. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: 217 év után a mesterséges intelligencia fejtette meg Napóleon titkos írását. Magyar szerzője is van az augusztusi nepáli katasztrófáról készült első tanulmánynak. Vadonatúj fogyókúrás szer érkezhet, és ígéretes hatóanyagot találtak az endometriózis kezelésére. Ezekről biztosan szó lesz, a lenyelhető technológiáról is, gondoljunk csak bele, ma már kapszulákba rejtett mikrorobotokat nyelhetünk le, hogy azok bizonyos munkálatokat elvégezzenek a szervezetünkben, erről is szó lesz, és a hipemnéziáról is. Vannak emberek, akik életük bármely napját fel tudják idézni. Egy rendkívül ritka emlékezeti képességről van szó, amelyet most a kutatók egy 16 éves tinédzser esetében vizsgálnak. Hogy mire jutottak eddig, azt is el fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Újabb nagyszerű rendezvényen jelentkezik a Paksi Energy Hotel. Ezen a hétvégén rendezik meg Paks Vadonatúj Hotelében az első esküvő kiállítást. Október 11-én vasárnap délelőtt 10 órától találkozhattok fotóssal, videóssal, DJ-vel, ceremóniamesterrel, szertartásvezetővel, fodrásszal, sminkessel és esküvői tartalomgyártóval is. Egy szóval mindenkivel, aki szükséges ahhoz, hogy egy esküvőt meg lehessen szervezni. Lesz mennyasszonyi és koszorús lányruha bemutató, a helyszínen fellép a pódiumtánc stúdió, és kipróbálhatjátok a Vibe Selfie automatát, valamint lesz süteménykóstoló is. A rendezvény ingyenes, regisztrálni sem kell, de ha szeretnétek ebédre esküvői menüt fogyasztani, akkor ott a helyszínen be tudtok fizetni rá. És amennyiben nincs a családotokban esküvő a láthatáron, akkor is szeretettel várnak benneteket kikapcsolódni a programokkal, kávézni a teraszon és egy jót ebédelni az Energy Hotelben az első esküvő kiállítás alkalmával október 11-én vasárnap.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt és nem tehet elvi engedményeket a saját szuverenitása terén, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az MTI beszámolója szerint. Az államfő legfrissebb nyilatkozatában hangsúlyozta, az ország területi integritása és függetlensége nem képezheti alkudozás tárgyát. Zelenszkij kiemelte, hogy Kijev továbbra is a nemzetközi szövetségesek határozott támogatására, valamint a diplomáciai és katonai nyomásgyakorlás fenntartására számít a háború igazságos és tartós lezárása érdekében. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkület vizsgálatra, memóriaműhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
6: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. Én Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, de fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. Mert ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fogunk nyitni az operát és a magyar nóta után, hogy a tánzzal az egy fiatalabb korosztályt érint meg, de ez a klasszikus tánzzal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operát és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki. Imádja is, több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
5: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
7: Hangom miatt nem tudtam énekel, de különben nagyon tetszett.
8: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
7: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenesi Bálnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
5: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata. Tini Box néven indított higiéniai termékgyűjtést a Paks Kistérségi Szociális Központ. Az akció célja, hogy tisztasági csomagokkal segítsék a rászoruló tinédzsereket. A felajánlóktól elsősorban új, bontatlan higiéniai termékeket várnak, többek között tusfürdőket, samponokat, fogkrémeket, dezodorokat, tisztasági betéteket, valamint pattanás elleni arclemosókat. Nem szükséges teljes csomagot leadni, egy-egy darabos felajánlással is hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. A kezdeményezés első fordulója október 30-ig tart. Az adományokat munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között lehet leadni a Paks Kistérségi Szociális Központban, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt. A fűtési szezon októberi kezdetével ismét a kémények és fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatára, valamint a rendszeres tisztítás fontosságára hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Tolna megyében már az év első hónapjaiban 9 kéménytűz keletkezett, a márciusi adatok szerint pedig összesen 41 lakóépületben csaptak fel a lángok, 3 ember életet követelve. A szakemberek hangsúlyozzák, a rendszeres kéményseprés, a megfelelő tüzelőanyag használata és a szénmonoxid érzékelők telepítése kulcsfontosságú a téli tűzesetek és mérgezések megelőzésében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az MTI beszámolója szerint. A próbaüzem során a vonatok a tervezett legsűrűbb menetrendi terhelés mellett közlekedtek a megújult szakaszon, ahol a biztosító berendezések és a pálya infrastruktúra egyaránt megfelelően teljesített. Vitézy Dávid kiemelte, a sikeres tesztsorozat fontos mérföldkő a vonal teljes körű forgalomba helyezése felé, ami jelentősen lerövidíti majd a menetidőt a magyar és a szerb főváros között mind a személy, mind a teherforgalomban. Teljes útlezárásra kell számítani Pakson a Kressz Parkhoz vezető úton. Ma reggel 8 órától útfelújítási és közműfejlesztési munkálatok kezdődtek a szakaszon, emiatt az érintett útszakasz teljesen lezárják a forgalom elől. A lezárás ideje alatt sem gépjárművel, sem gyalogosan nem lehet majd közlekedni a felületen. A korlátozás a tervek szerint november 20-áig tart, a kivitelező és az önkormányzat a lakosság megértését és türelmét kéri. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosár csapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASE végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Geringer, Krivacevic 6-6, József 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az ASE saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
2: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként arra a Rád Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök, ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire a Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
1: Az ASE a következő fordulóban, október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Nőtt az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege az év első felében, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összefoglalójából, amelyet az MTI ismertetett. 2026 első fél évében összesen 666 milliárd forintot használtak fel a hazai és uniós forrásokból álló keretösszegből, ami 63,7 milliárd forinttal több a tavalyi év azonos időszakában kifizetett összegnél. A Magyar Államkincstár adatain alapuló elemzés szerint a kifizetések legnagyobb része a vidékfejlesztés és a közvetlen termelői támogatások formájában jutott el a gazdálkodókhoz. Tűz ütött ki vasárnap délután a brassói tüdőgyógyászati kórházban, az esetben egy ember életét vesztette, számolt be az MTI. A lángok az intézmény egyik első emeleti kórtermében csaptak fel. A katasztrófa védelem és a kórházi dolgozók kiérkezése után a tüzet rövid idő alatt sikerült megfékezni, 10 embernek még időben sikerült elhagynia az épületet. A tüzet követően egy 27 éves női páciens holttestét találták meg a kórteremben. A hatóságok feltételezése szerint a tüzet maga a beteg okozhatta az ágya matracának meggyújtásával. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. Énekszót töltötte meg a Paksi Atomteret október 1-én a Zenevilágnapja alkalmából. A ProArtis alapfokú művészeti iskola szervezésében és az intézmény citerásainak részvételével népdalok csendültek fel a Paksi iskolás gyermekek előadásában a téren. Gócán Gáborné Tünde rádiónknak elmondta, a Covid idején volt hasonló fellépésük.
2: Nagyjából 4 éve volt már egyszer egy ilyen típusú akció, akkor nagyon örültünk, hogy a Covidból mindenki felszabadult, és végre vártuk azokat a megszólalási lehetőségeket, ha legalább szabad téren együtt legyünk nagy tömegben. Most akkor ezt elevenítettük fel, és nem egészen azokkal a dalokkal készültünk, mint akkor, de hasonló ősi dallamokat hoztunk, válogattunk a népdalok világából. Akiket megszólítottunk, hogy jöjjenek mellénk, mármint hogy az alapötlet a ProArtis iskolából jött, és hogy kik jöjjenek mellénk, azok az általános iskolák voltak a városban alapvetően, mind a 4 általános iskolából, akik úgy érezték, hogy szívesen részt vállalnának benne, illetve még a gimnáziumból jött egy nagyobb adag csapat. És természetesen az egészet, mint akkor is a népzenészeink kísérték, akkor ugye több mindenféle hangszer volt, most citerások vannak, de a citerások szép számmal itt voltak. Énekelünk egyet így közösben. Azt hiszem, hogy jól sikerült.
1: Este ünnepi koncertet adtak a ProArtis alapfokú művészeti iskola tanárai az Erzsébet nagyszálloda dísztermében, ahol vendégművészek és néhány tehetséges növendék is fellépett. Újabb felhívást tett közzé a Tolna megyei kormányhivatal a merrák elleni küzdelem hónapja alkalmából. A szervezet a Tamási rendelőintézetben működő emlőszűrőállomásra várja az érintett korosztályhoz tartozó nőket. A megye második akkreditált szűrőállomása elsősorban a Tamási és a Dombavári járásban élő hölgyek számára biztosít könnyebb hozzáférést a mammográfiás vizsgálatokhoz. A szakemberek emlékeztetnek, a korai stádiumban felfedezett merrák jó eséllyel gyógyítható, ezért a meghívóval rendelkező 45 és 65 év közötti nőknek különösen ajánlott a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Hankóféle ügy, illetve a Sesztákféle ügy, hogy elég nagy halak-e, illetve ugye arról beszéltél, hogy a Sesztákot könnyű a Fidesznek lemosni magáról.
1: Így van.
0: A Hankót nem, bár egyébként az elemzésed alapján te úgy gondoltad, hogy azért a Hankónak is jutott.
1: De micsoda?
0: Hát lóvé.
1: Én azt gondolom, de ez csak feltételezések. Meg gondolatok. Nyilván majd az ügyészség, a bíróság ki fogja deríteni, vagy a nyomozó hatóság már valamit kiderített.
0: Kell, életen. Hogy jusson neki? Ha a rád bízott pénzt nem úgy költötted el, ahogyan...
1: Kapott egy utasítást. Én azt gondolom, hogy ezeken a szinteken, ezek a vezetők már, tehát oktatási és nem tudom milyen miniszterként kell, hogy...
0: Innovációs
1: igen, tehát én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen annyi sütnivalója, hogy azért a jusson is maradjon is, tehát a morzsákat azért azt úgy elpakolta. Nehezen tudom elhinni, hogy ekkora szerencsétlen lenne, hogy akkor megcsinálják vele a piszkos munkát, utána oda
0: megcsináltatják,
1: és ezt ingyen is bérmentve csinálja, és ez csak lelkesedésből, és ezt nem tudja, nem látja.
0: Küldetéstudatból.
1: Ez egy kicsit olyan, ne arra, hogy mint
0: például... Olyan a feje egyébként, mint akinek küldetéstudata van.
1: Nem tudjuk, hogy ez ebben most, igen, lehet, tehát valószínűleg ezzel is bontották meg nála a NER rendszerét, mert ő lesz az, aki a leggyengébb láncszem, tehát valószínűleg énekelni fog, ezt már beszéltük is. De például milyen érdekes, hogy én megnéztem Orbán Viktornak is, ugye volt egy nyilatkozata.
0: Ezzel az ügyel? Vagy
1: úgy általában ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan, és ő nagyon okosan beletette a mondatába azt a kritériumot, hogy azokról az ügyekről, amiről tudtam, kijelenthetem, hogy tette. Tehát már előre képes lesz azt mondani, hogy hát ezt nem is tud, a hátam mögött, ezek a rohadtak kijátszottak, ó, milliárdos lett a Veikó, nem áll. A
0: lányom is. Soha nem.
1: Nem áll, nem volt ez beszédtéma. Hát mind amikor ugye arról volt szó, hogy a
0: gazdasági ügyekkel nem foglalkozom.
1: Igen, de ki volt ez, ugye mondnák ki.
0: Mészáros.
1: Nem a Mészáros, hanem a kínai, mondok, aki a BID-hoz ment.
0: A Szijjártó,
1: amikor a feleségétől kérdezték, hogy Szijjártó? Mikor a feleségétől kérdezték, hogy tehát kivett 1 milliárdot, vagy 500 milliót.
0: Nem, tudom, tényleg?
1: Ne. Hát azon mindenről nem beszélgetünk. Hagyjad már, és ez volt a... Nem tudtam róla. Tehát ez Orbán Viktor is
0: eltudja játszani. És az mentesít egyébként?
1: Nem áll, Veikó milliárdos? Ne, tényleg? Ez komoly. Ha most mondod...
0: Én meg itt
1: vízerre megyek a meccsre. Ne csináld.
0: Na jó, egyébként, ha már itt tartunk, mennyire hiteles az, hogy ma még ugyanaz az ügyészség van, amit ők építettek. Ugyanazok a jogszabályok vannak még tulajdonképpen, amiket ők építettek, és most pont ugyanazokat, amiről az előbb beszéltünk, közbizalom aláásása arra alkalmas nyilatkozatokat tesznek, hogy politikai megrendelés, akkor ezek szerint olyan embereket vettek.
1: De várjál,
0: oda,
1: az teszi ezt a nyilatkozatot, aki már nincs benne.
0: Hát persze, de ő én építettem föl, és utána mondom, hogy úgy építettem fel, hogy ezek nem jól működnek, vagy hogy eddig is prostituáltak voltak, ezután is
1: megrendelésre fognak. Köszönjük, Stasi. Már hiányzott.
0: Ezek után, hát ez hihetetlen. Ezek után is?
1: Én azt gondolom, hogy nem kell igazából túl nagy közbizalom, a törvény és a törvényesség alapján működjenek. Tehát én elhiszem azt, hogy eddig ők be voltak fenyítve, mindenki féltette a saját bőrét, kézi vezérléssel történt az igazságszolgáltatás. Tételezzük fel, hogy egy-két fő, tehát a főügyészt kicserélték, nem? Vagy ugye most
0: hát, van... Na ez is egy jó kérdés, erről is beszélgessünk majd, hogy egyébként az elég ok, hogy valakinek a tesója benne van a konvoj, hogy igen. Utána azt mondjam, hogy nem. De hát akkor azért... mi a köztársasági elnökről a véleményed, aki nem is outsider, hiszen legfőbb bíró volt, tehát ha valakinek a magyar jogrendszernek az ütőerét kéne, hogy...
1: Én azt gondolom, hogy az ügyészségen kívüli Jan Pecot kellene beemelni.
0: Hát mert... ugyanez volt a probléma az... A NVVH-nak a... Anna, milyen Anna?
1: Unger.
0: Unger, azaz, bocs, csak ez az Ungár jött állandó.
1: Igen.
0: Hogy az ő kapcsán meg pont ez a probléma, hogy külső.
1: Én figyelj, tehát amikor egy rendszer alapjaiban...
0: Van rajta sapka, nincs rajta sapka,
1: igen,
0: vagy mi?
1: Tehát amikor a közbizalom, mondjuk egy ügyészségen nincs közbizalom, és azon változtatni akarsz, akkor az onnan belülről, az tök mindegy, ugyanazokat az
0: hát
1: alapokat...
0: Hát ez egy szakma, akadja. nem terem máshol jó ügyész,
1: okay, de attól
0: mi... vezető, csak gondolom az, akit kitermel maga a szakma,
1: okay,
0: hiszen annyira speciális.
1: Hát akkor ő ne szakmai alapon, hanem azt mondom, hogy tisztesség és politikai alapon nem illik.

0: De akkor, és higgyem el...
1: De kik az hogy, ügyvédek közül, vagy honnan? Tehát próbáld nekem elmagyarázni, hogy én is értsem.
0: Gondolod, hogy tisztá vagyok ennek a hierarchiájában?
1: Ja, értelek.
0: Fogalmam nincs, én csak pont... ötletelgetek. Hát ki vagyok én itt, hagyjam
1: na,
0: már.
1: Akkor mondd azt, és akkor legközelebb ilyen mondom, kérdésed igen. lesz, hogy egy olyan régebben kiugrott ügyész, akinek problémái voltak a politikai megrendelésekkel, azt mondjuk most visszahívni az ügyvédségből.
0: Például.
1: Igen. Mert ez például akkor lehetne, mert vannak
0: igen.
1: ilyenek.
0: Na, tehát akkor az hiteles lehet, mert ő akkor is, amikor ez következményekkel járt, kiállt és azt mondta, hogy nem, én ebben nem veszek részt. És hogyha ez megtisztul, akkor visszatérek. Itt a lehetőség, vissza kell emelni, és ő majd rá fogja kényszeríteni a többit is, hogy akkor most tessék úgy dolgozni, ahogy dolgozni kell. És nincs politikai befolyás, reméljük, és nyilván nem tudjuk, mert nem tudom a szívemre tenni a kezem, mert
1: nem
0: fogalmam
1: ott,
0: sincs,
1: hát
0: nem látom, nem tudom, bízok benne, hogy talán nincsen, akkor mondjuk így. De igen, egy pontosan egy olyan ügyész, aki eddig részt vett benne, egy olyan akadályba ütközött, ami morálisan nem tudta ezt elfogadni.
1: És leszámolt.
0: Leszámolt, és azt mondta, hogy karrier ide, lóvé oda, akkor én azt mondom, hogy ezt már nem, eddig és nem tovább. Na, az nekem hiteles.
1: Aha, én is ezt gondolom, ez de ilyeneket megoldás. Nem sokat hoztunk
0: és
1: vissza.
0: És ő külsős. Na. Aha. Most igen. az, hogy ott belül, és az, hogy a testvére közvetlen az aranykonvoj ügyben, és valószínűleg az is lesz, hogy Orbán Viktorig nagyon sok szál fog futni. A kérdés az, hogy mi az, amivel vádolható. Ezzel az aranykonvoj ügyel, ez elég friss, és eléggé bizonyítható, hogy akár ő
1: de
0: is
1: lehetett a megrendelő. Miért a magyarok ezt értik-e egyáltalán, hogy ezen mi a probléma?
0: Hát azzal, hogy nemzetközi jogot sért, azzal, hogy kampánycélra használták föl.
1: Hát ez Magyarország érdekelt. Gondolj bele, ezek az ukránok össze-vissza viszik a pénzt. És
0: de jó, ez volt a kommunikáció. De
1: most miért, ha a magyar ember, ha nem tudod, hogy is mondjam, az embert meggyőzni arról az átlagembert, hogy ez igenis súlyos probléma, és ha ezt elkövette, akkor hidd el, akkor is el fogja követni, amikor a te jogaidat kell felszámolni.
0: Igen.
1: Tehát ebbe ez a tragédia.
0: Igen.
1: Akkor ez megint lóg a levegőbe, mint ahogy a, nem tudom én, az MM hírcsatorna igazgatója, a Gulyás, úgy gyorsan akartam mondani a nevét, azt mondta, hogy amikor meglátta ezt a feliratot a Magyar Egyen,
0: hogy hazudtunk, és elnézést kérünk,
1: hogy az én nevemben ilyeneket ne írjanak ki, én ezt nem gondolom.
0: Hát gondolja,
1: ugye, amiről beszél. Ez komolyan adta előtte.
0: Tehát őszintén, amikor valakire rásütik, hogy vétkes, többféle, te ezt jobban tudod, ügyvéd vagy, láttál már ilyet. Van, aki ugye egyszerűen tagadásba menekül, és előbb-utóbb olyan szinten...
1: Pszichológusok jobban otthon vannak.
0: Előbb-utóbb el is fogja hinni, hogy az úgy
1: ez
0: volt.
1: Ez így van. Ez
0: tehát olyan ártatlanul tudja mondani, holott, hogyha a tények, és ő maga is tudja, de mégse úgy akarja tudni, és előbb-utóbb ez átbillen, átfordul. Hogy ez jogszerű volt, ez teljesen én a hazámért tettem, meg ezek a izék, meg a jóisten, nem tudom...
1: Magasabb rendű értékek, meg elvek mentén.
0: Tehát át tudnak a bűnösök, és most...
1: Ez nem olyan, mint amikor mérőltem meg a gyereket a sátán sugallatára? Isten azt mondta, hogy jöjjön meg.
0: Hát nem azt mondom, de
1: hasonló. Hát kis túlzása, nem?
0: Igen, de ez durva hasonlat volt. Elnézést kérek a hallgatótól is.
1: Hát
0: péntek délután ezért a hasonlatért. Gondolkodj egy másikon, jó légy szíves, ezt töröljük.
1: Jó, csak próbálok elég durvát mondani, hogy tényleg tudatosuljon, hogy azért ez nem, hogy mondjam azt, hogy jaj, benéztem, érted?
0: Igen.
1: Pocsagolt kaptam
0: és
1: a
0: akkor beszéljünk arról, hogy akkor Magyar Péternek is ugye volt egy ominózus ügye az Ötkert kerületben, amikor elvette a telefont, birtokolt egy darabig, azt beledobta a Dunába.
1: És milyen szakszavakat használsz.
0: Hát miért nem így volt?
1: Hát igen, szerintem a lopás tényállásánál ez fontos.
0: A lopása megtartja. Mondtál.
1: Szerint nem, azzal a szándékkal vette el.
0: Hogy ellopja?
1: Igen, hogy a magáé legyen.
0: És
1: tehát
0: biztos...
1: ugye ez az egyik elem, tehát ezért nem értem, hogy
0: nem azért
1: ez egy garázdaságnak jó.
0: Gondolod,
1: igen.
0: Mi az anyámnak neki egy olyan telefon, föl se tudja oldani. Hát azt sem érted? Tehát nem, itt az volt az én
1: meglátás. Na de jogos, hogy őt kikérték egyébként? Te mit látsz ebben a
0: kérdésben? Én azt gondolom, hogy ebben volt egy erős kommunikációs szándék, tehát amikor azt mondták, hogy jó, Hankó, Sesták, Magyar Péter, és ezek voltak a fő címek, hogy kikérték a három politikus. Tehát egyből próbálták összemosni. Nem volt egy súlyozás. Tehát 17 milliárdból el sem merem osztani, hogy hány 170 ezer forintos telefont lehet venni.
1: Hát de nem jó nekünk magyar állampolgárnak, hogy a jog előtti egyenlőséget prezentálták, hogy mindegy az, hogy te...
0: Ezért kérte
1: Magyar
0: Péter.
1: Ez nem azt jelenti, hogy elítélik a Magyar Pétert, azt jelenti, hogy lefolytatják végre azt az ügyet, ami nagyon sokan szeretnék volna már két éve.
0: Folytassák le. folytassák le. Igen, ott volt, ittas volt, csajozott. Oda ment a gyerek, elmondta neki, hogy tönkre foglak tenni, ott belemászott a pofája, mondta, hogy ne videózzá, de csak oda videózott, tehát ő azért ment oda, mert akart valami terhelő bizonyítékot fölvenni, ugye, hogy a Magyar Péter ott bulizik, hát elengedi kell, magát, igen. Hát de azért...
1: Hát elég lehetett... lett volna neki, hogyha kompromitáló, nem kell, hogy terhelő legyen.
0: Igen, kompromitáló a videót, többször felszólítottak,
1: a szoba, meg a kamera nem...
0: Told el, az nem jött össze, igen. Told el a biciklit, a gyerek nem... Ő azért ment oda, hogy ebből ügy legyen, és ebből ügy is lett.
1: De hát tudjuk, nagy hogy ezek lenni. Lesznek, de most az a kérdés, hogy mi álszentek vagyunk, akik azt mondjuk, hogy mondjuk esetleg nem járt el helyesen, vagy egyébként mindannyian ezt csináltuk volna.
0: Azért azt tudni kell, hogy például, és tudom, hogy ez egy rossz viszonyítási alap, ez a srác ugye 20 kilóval több és 20 centivel nagyobb, mint Magyar Péter. Tehát az, amikor azzal a mesével jön, hogy odajött hozzám, és adott egy pofont, és elvette a telefon, de szerintem úgy adta a zsebébe, mert azért ne haragudj, hogy egy ekkora ugrinyúl odajön hozzám, és én kétszer akkora vagyok.
1: Na, ő ittas, szégyen, mi?
0: Ő ittas, én meg nem. Jó, na hát azért már férfiként is kikérem magamnak, hogy hagyjam akkora.
1: Te szégyeled helyette magad?
0: Én szégyellem magam helyette magát. Tehát, érted? Ki hiszi ezt el? Egy. És akkor most jönnek ezekkel az új mesékkel, hogy őket mennyi pénzzel akarták le zsírozni, és a gyerek mondja, hogy ez mai videó talán a Facebookon, de nekem hazám többet ér. Új, ember.
1: Hát feltéve tudod, tehát ez a Hofi-féle focis hasonlat, hogy szeretjük azt, ha valaki Magyarországért él, de az már nem annyira, ha Magyarországból él.
0: Igen, én azt gondolom, hogy göngyölítsék végig ezt az ügyet, ezt is. De akkor a Hankót is, és a Sesztákot is.
1: Hát igen, tehát és egyébként minden olyat, ami egyébként mindannyiunk számára fontos lenne, hogy tisztán lássunk, és a közbizalom helyreálljon.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Az az igazság, hogy továbbra is egy kicsit engem egyébként frusztrál, de ezt majd befejezzük, hogy nagyon sok olyan téma van, amit ezzel együtt is ahelyett, hogy előre hoznánk, már olyan értelemben, hogy fejlődjön az ország, tehát, hogy beszéljünk az oktatásról, beszéljünk arról, hogy hogyan legyen akkor a, nem tudom én, a bíróságok, hogyan legyen az árstop, vagy hogy hívják ezeket most, meg mi egymás, ehhez, vagy az oktatás, ehhez képest állandóan ezek mennek, ezek a ki a nagyobb, nem tudom én, nyomorék, és hogy hogyan, miközben azért, hát azért jó lenne, ha tényleg tisztán látnánk, és egy kétszer működne, de mondtad, hogy találtál még egy-két a népi internet, vagy mi ez?
2: Persze, tehát gyakorlatilag ugye a politikát az azonnal a mémgyárosok lereagálják.
1: Szerintem ez zseniális, ha valami jó.
2: Igen, tehát ez egyfajta szórakoztató is, tehát az ember ugye sírva vigad a magyar, tehát amikor azt mondod, hogy átcsesztek, lehúztak, na de legalább viccet tudok belőle csinálni, és igen, akkor ez a magyar nép, ez annyira jó.
1: És lélekgyógyító, tehát igen, a humor, meg a nevetés, én azt gondolom,
2: muszáj, amikor az ember saját nyomorúságán nevet, mert ugye ez a saját...
1: Jó, hát nevetnék, én a tiédén is, ne értsé félre, de...
2: Hát hogy a közpénzeket lesívolták, és eldíték, és elvesztette, az mindannyiunk nyomorúsága, és az is szánalmas, hogy ezt ideig hagytuk működni. Az viszont ugye dicséretes, hogy talán ennek egy időre vége van, vagy legalábbis elhitették velünk, hogy akár vége szakadhat.
1: Maradjunk annyira, hogy esetleg nem, igen, én mondtam, hogy a nép nem lett leváltva, mert azt nem lehet, de miért nem lehetne elképzelni azt, hogy egyszer elkezdünk tanulni?
2: Én bízok benne, hogy ez a tanulási folyamat első lépése.
1: Ugye az első témánk pont ez volt, hogy a fiad is, hogy megtanul együtt.
2: Nem, az első témánk az endoszkópia volt, de arra ne kanyarodjunk vissza. Tehát az,
1: de ott is együtt működtél, együtt működtél.
2: Abszolút, és még most is fáj. De csak a lelkem. Tehát, na.
1: Akkor jó, értelek. Tehát nehogy elvegyük a kedvét bárkinek is, de tehát, hogy hát, ha megtanulunk együtt működni, és egymást segítve, mit tudom én, tényleg, hogy oda kerüljenek ezek a nyomorék pénzek, ahol a legtöbb hasznot hoznak. Tehát nem kell, hogy én vagy hozzám kerüljön, adták. De például ha ez így van, baj. De ha tőlem nem, kevesebbet vesznek el azon az alapon, hogy kevesen rászorult van, az már egy jó járok, nem?
2: Ez így van, de akkor menjünk vissza a néplényekre. Összeszedtük ugye itt a Hankó ügyel kapcsolatosan. Mert ugye a Sesták az gyorsan megoldotta, látta, hogy baj van, gyorsan be is futott önként az ügyészség, szerintem a vádalkú reményében, mert ő boldogan ment.
1: És követte az egész KDNP.
2: Azt láttad, hogy boldogan megy befelé, nem? Tehát ő nem erre
1: én
2: számított.
1: Nem láttam ennyire, megmondom
2: őszintén. Nem vissza, nem volt az, hogy boldogan. Nyilatkozgatott, elment, bement, mondta, hogy jön, megkapta az idézést, ő most aztán majdnem, hogy úgy nézett ki, hogy már alig vártam, hála Isten, jöhetek, és akkor mondhatom, amit mondani kell.
1: Ez amint amikor az ember lebukik, és akkor az is megkönnyebbülés, hogy na végül
2: nem, ő már tudta, hogy ha lebukok, akkor mit kell tenni, és mit kell mondani. Tehát én úgy gondolom, hogy az esélytelenek nyugalmával ment, hanem ő pontosan tudta, hogy mit kell ahhoz mondani, vagy tenni, hogy ez
1: és akkor itt
2: mérséklődjön.
1: Még egy komoly hozott téma, hogy azért az tényleg nem szép dolog, hogy a rendőrség vagy az ügyészség, meg mindenki még az ügyvédjét is megfigyelte. Ennek nem azért van jelentősége, mert hogy az ügyvédet nem szabad megfigyelni, hanem egyszerűen hogyan fogod bármikor is komolyan venni a védelmet, meg egyáltalán a jogrendszert, hogyha egyébként nem tartja be ennyire a szabályokat mondjuk a nyomozóhatóság.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy másik oldalról megközelítve, ha nem csinálok olyat, amiért félnem kell, hogy megfigyeljenek tőlem, aztán figyeljenek meg.
1: Ez jól hangzik, de most képzeld el azt,
2: hogy... Nyilván személyiségi jogok.
1: Nem követtem el semmit, de van egy elég nagy csőcselék, aki, hogyha megtudja, hogy hol lakom, vagy mit, azok elintézik.
2: Tehát értem, ez azért... értem, csak leegyszerűsítve a dolgokat.
1: Jó, igen, értelek.
2: Tehát engem azt, hogy figyeljenek meg, aztán akkor mi van?
1: Jó, hát én is ezt mondom, Józsit figyeljük.
2: Mindegy, csak visszakanyarodva ugye, mégis a Hankóhoz, hogy az internet és a kreativitás, és imádom ezeket a szösszeneteket, és volt egy olyan feladat, hogy ennek az ügynek, amikor szegényt otthagyták, ugye, tehát ez is gyerekek, tehát ez a Benny Hill zenét adták mindjárt alá.
1: De az egy beépített ember volt?
2: Nem, tehát ha megnézed, ez egy valós dolog, tehát ő kétszer csukta be az ajtót.
1: Igen, és azt hitte, hogy
2: beszállt. Azt hitte, hogy beszállt, és gondolta, hogy nem akar egy cirkuszt, hogy őt is film, gyorsan elhajtott, és ment az ügyés, a rabszállító, végül is az volt, tehát őt az ügyészségre vitte volna, mert utána, hogy hello, itt hagytak. kicsit tudod, mi jutott az eszembe, hogy, hogy doktor Hotász, vagy te hogy hívták? Vagy Kotász.
1: Kotász.
2: Tudod, akit, akit ugye a tanúfilm végén ő lett volna az, aki. Igen. És a, maga az áldozat, aki már túl akart esni a kivégzésen, ő is kiabáltott az udvar, hogy doktor Kotász. Ő is ott állt, hogy hol az autó, vigyenek már. Tehát volt, volt egy ilyen érzésem. Na, és hogy milyen címeket adtak ennek a jelenetnek, és ez, ez is mennyire kellemetlen. Tehát amikor fölépítesz egy óriási drámát, tehát hogy te most bevonulsz, család, te vagy a legnagyobb gyermek, téged ölellek meg legelőször. Ilyen szövegek mentek. Megvan? Téged ölellek meg legelőször. Akkor ugye a felesége mondta, hogy megcincálják, mint Jézust a Golgotán. Tehát ilyenekkel jöttek, imádkoztak, akkor bent volt, kint volt, és hogy annyira érzelmi alapra helyezték, és egy ilyen szösszenet, hogy ott hagyják, teljesen át tudta fordítani, tehát önmaga paródiájába ezt az egész törekvést, és esküszöm, hogy kicsit megsajnáltam, hogy Istenem, mi dolgoztak, hogy most mi legyen, meg jött a drámával, ami neki valóban az, és ez viszi el, tehát nem az lesz, hogy a Hankó, ja, akit ott hagyott az autó, ja, az óriási volt, láttam. Tehát teljesen elviszi, na, a Szilvia kigyűjtött egy-két jó filmcímet, ugye a filmcímeket írtak át. Tehát nekem a kedvencem, és hadd kezdjem ezzel, az a Babszem Hankó. tehát a kreativitás, ugye, nagyon gyors kocsi utca.
1: Igen.
2: Tehát azért itt feláldoz Hankó.
1: Igen.
2: A felfüggesztés napja. Nem Hankónak való vidék. Walking Balázs, ugye ez a Walking
1: Balázs. Igen.
2: Ugye, akkor Hankó Blamás, ugye Hankó Csirató Tábor.
1: Igen.
2: Mennyire jól hangzik ez, ugye? Nagyon jó. A NER kivetett. Tehát és annyi ilyen jó volt, mégis itt még van itt a ravasz az agy és két füstölgő kipufogócső. ugye, és ez is, és van, aki ezen, igen, már van itt kicsit ilyen vulgárisak is, rosszul állók, végjáték.
1: Végjáték.
2: És valakinek ez kipattan az agyába, hogy rosszul állók végjáték. A NER-ben edzett férfi, az ügyészség túl messze van, Mutyi Dili, nagyon jó, ez is az Dutyi Dili-t amúgy is szeretem, és ilyenek is, Balázsos Iramban, és ezt még sorolhatnám, tehát a kreativitás, és képzeld el, hogy neki milyen kellemetlen lehet, hogy ahelyett, hogy együtt éreznének vele, vagy ahelyett, hogy sikerült volna arra a keresztényi együttérzés, és ez elvitt mindent. Tehát innentől kezdve ez egy rossz mozdulat, hogy jó, ilyenkor jönnek az összeesküvés elméletek, hogy lehet, hogy direkt csinálta a sofőr. Nem.
1: Nem, ez ösztönös volt, ez
2: nem,
1: így sikerült.
2: Nem, de ez úgy történt, hogy nem a csomagtartóba rakta a két táskát, hanem a hátsó ülésre. Becsukta. Nem csukódott be eléggé, kinyitotta, izomból becsukta, és ez tehát két ajtó csukódás is, hát nem gondolt, hogy még mindig nincs ott, és gondolt, hogy gyorsan elment. Szerencsétlen meg ott
1: van. Jó, hogy nem jutott el.
2: Igen, és akkor a gyalogot elment valahol. Nem tudom, mikor vette észre a sofőr, hány utcára később, hogy haló.
1: De most azért ösztönösen hátra pillant, ezt nem az...
2: Hát a mögédül, akkor nem látod.
1: Hát de
2: a visszapillantóba.
1: Hát igen, ez
2: mindegy, egy szó, mint száz azért csak odaért, és akkor ugye ott a pártársak azért megkísérték, stb., de ez borzasztó, hogy szegénynek ez se jött össze.
1: Igen, hát vannak ilyen történetek. Egyébként mit szólsz ahhoz, hogy hát bizonyos esetekben végleg meg akarják a mentelmi jogot szüntetni?
2: Nem vagyok jogász, te az vagy. Én azt gondolom, hogy a mentelmi jog intézmény az nem véletlen. Tehát azért van, hogy ne lehessen befolyásolni, mert gyakorlatilag, ha egy politikust állandóan megvádolnak, és más dolga sincs, mint védekezni alaptalan vagy valós vádak alapján, akkor nem fog tudni dolgozni. Tehát elvileg ez volt az egésznek a lényege, hogy
1: hát nem a munka volt, hanem egyáltalán ugye, nehogy az legyen, hogy a császár fogja magát, így van, elviszi, hanem legyen tényleg egy mentelmi joga, ami egyébként ezt mindenkit ki lehet adni.
2: Aha.
1: Tehát ez nem úgy működik, hogy ha te neked mentelmi jogod...
2: Persze,
1: nézd, amikor alapos a gyanú, én azt gondolom, hogy akkor kiadják. Tehát azért azt nem lehet egyébként vállalni a közösséggel. Tehát mi az egész parlament innentől kezdve egy bűnpártoló? Hát látjuk, hogy milyen következménye volt például hogy hívták a bicskei gyermekotthon.
2: Igen,
1: ott nem történt egyébként semmi különös, hogyha őszinte akarsz lenni, csak bűnpártolás, amit nem tudott lenyelni egy közösség. Olyan bűncselekményben. Hát ez... Na most ez nyilván ugyanígy egy parlamentre is vonatkozna. Nem csak egy kormánypártra.
2: Ha jól tudom, ez a kiadás, tehát hogy ez a megszüntetés a közvádi eljárásokra. Segíts már nekem, mi a túró ez?
1: Hát azokat, ahol az állam képviseli a vádat, tehát ami közvádas, tehát hivatalból üldözendő cselekmény. Hát ölés, nem erőszak, lopás, csalás, tehát ahol tényleg az van, hogy nem te döntheted tehát el.
2: Hivatali visszaélés?
1: Azt gondolom, az is közvádas.
2: Hát akkor gyakorlatilag majdnem minden. Akkor hát mi nem közvádas?
1: Hát olyanok, amik, mit tudom én, nem érik el azt a szintet, akkor mondjuk magánvádra bemész, és akkor te képviseled a vádat, nem pedig az állam. De egyébként igen, a BTK-ban lévő bűncselekmények nagy része egyébként közvádas, tehát az ügyész látja el a vád szerepét.
2: Ja, értem.
1: Érted, mert az állam monopóliumát
2: védi. Hallottam egy ilyet is, hogy hát csak a közvádas. Látok, ezek szerint a csak a közvádas az nem igaz, tehát nem azt jelenti, hogy a...
1: Szerintem nem közvádas lehetett ott, hanem egy, mit tudom én, lehet, hogy meg volt mondva, hogy mit tudom én, milyen súlyú bűncselekmények. Tehát mit tudom én, még azt is megmondták, hogy a 2-8 évig legalább büntetendő, azokat ki kell adni, és akkor
2: értem.
1: Automatikusan.
2: Én azt gondolom, hogy ha így is, úgy is, tehát megvan ennek a jogi procedúrája, vagy megvan, hogy is kiadják, akkor most...
1: Én is azt gondolom, megint hangulat kell, és igen, tehát ezekkel van így, itt ilyenkor a problémát. Mindegy, én azt gondolom, hogy most elmegyünk akkor szünetre, mert ezek azért fontos történetek egyébként, hogy hogyan alakítjuk át a jövőt, és azért nem lenne baj, hogyha nem mindenki a partvonalról, mint a képviselők visszahívhatósága is. Hát ha minden képviselő visszahívható lenne, akkor nem tudnának egy normális szabályt elfogadni, ami mondjuk adott esetben azt jelenti, hogy mit megemeljük a jövedéki adóját a benzinnek, ami egyébként lehet hasznos is, mert Magyarországon nagyon sok kőolaj nincsen. Innentől kezdve akár miért ne lehetne, hogy kevesebbet pöfögjünk, és mondjuk egészségesebb legyen a levegő. Na jó, innen folytatjuk.
2: Elektrifikáció.
1: Igen, hát az egy másik történet, nyilván az majd hamarosan, ugye erről is beszéltünk a múlt héten, évvégére eldől, hogy lesz-e Paks 2 vagy nem, erre most nem térünk vissza, majd amikor újabb információk, impulzusok érkeznek.
0: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Képzeld el, hogy a múlt héten a Gabinak megemlítettem, hogy hát hogyan akarunk mi új országot építeni, hogyha a szakmaiság azon a szinten van, hogy első a lojalitás, és akkor utána a szakmai szervezetekbe, utána szakembert esetleg, ha marad még rá idő meg energia, akkor
2: elkállunk. Igen, ugye ezt gondolom a DK alapító, digitális
1: igen.
2: kör, polgári kör alapító energiajogászra gondoltál.
1: Így van, és hát
2: aki most már ugye a mi hazánknál átszerződött.
1: Igen, és képzeld el.
2: De nagyon fideszes volt, és akkor most átszerződött.
1: Így van, tudjuk, hogy sőt, alelnök lett.
2: Alelnök, hát igen.
1: És hát végre nyírás tudok
2: köztük.
1: A Varkocs frizuráját nem kritizálták a parlamentben, de most őszintén miért ne lehetne?
2: Nem tár, mindegy.
1: Most, nem, szerintem is mindegy.
2: Ezek már csak ilyen kis tédő játékok.
1: Igen,
2: az.
1: Igen, és akkor...
2: Hogy az a lényeg, hogy mit tesz hozzá a munkához.
1: Pontosan.
2: Nem mindegy,
1: na, és képzeld el, hogy a héten azt kell, hogy mondjam, hogy...
2: Lemondott?
1: Lemondott, igen, mert ugye a múlt héten megválasztották
2: ki
1: a hazánkos alelnöknek.
2: Igen, összeférhetetlenség.
1: Igen, és olyan embert javasol a mi hazánk, hogy hát szememszám.
2: De hova?
1: A médiatanácsba.
2: Ja, értem.
1: Képzel, hát most ez bennünket érint, mert ugye ez egy szakmai.
2: Ja, értem.
1: Ez történet, tehát az, de egyébként az egész országot meghatározza valamilyen értelemben, hogy milyen média, politika, milyen szakmaiság lesz ugye a
2: és visszatért a szakmaiság, úgy érzed?
1: Hát figyelj, olyan embert ajánlottak, akit 30 éve ismerek, és mit tudom én, rádiós berkekben nagyon régóta dolgozunk együtt, ha lehet így mondani, és ő 30 éve, 35 éve rádiózik. Különböző értem. Helyeken volt saját rádiójuk, amit utána megvett a egy bizonyos...
2: Beolvadt?
1: Igen, kénytelen volt, igen. Mondjuk úgy.
2: Erősebb, mert az erősebb kutya van szerelmi fölényben.
1: Nem eladta, hanem megvették.
2: Megvették, tehát,
1: igen. És utána katolikus rádiót csinálta, mint vezérigazgató, meg egyetemen is oktat. Ő Radecki András, és hát kénytelen voltam gratulálni ehhez a döntéséhez a mi hazánknak, mert itt tudom, hogy meg lesz a szakmaiság, mert ismerem a figurát nagyon régóta, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg hagyják is majd őket dolgozni.
2: Én azt gondolom, hogy
1: már és egyébként az az érdekes, most ne értsé félre, mert ez fontos a magyar kultúrában, nincs kötődése a párthoz. Tehát olyan embert kerestek, akit szakmailag alkalmasnak láttak egy feladatra.
2: Elvileg nincs itt semmi látnivaló. Tehát
1: igen,
2: erre szavaztunk.
1: Igen, de van.
2: Erre szavaztunk, hogy ilyenek legyenek.
1: Igen,
2: tehát, hogy
1: igen.
2: Nem kéne ezen most
1: dicsérni.
2: Nagyon jó. Ezt is a pozitív visszacsatolás is nagyon fontos.
1: Nagyon-nagyon-nagyon örülnék, ha ez tényleg így működne ebben a közegben, ebben a kis országban, és azt gondolom, hogy ő tudja, hogy miről szól a történet, és
2: mi
1: azt gondolom, hogy jó megoldásokat fog javasolni, az, hogy ezek most átmennek, vagy nem mennek át, de ismerem annyira a autonóm személyiség, hogy nem nagyon fogják tudni ugráltatni, hanem tényleg a szakmai meggyőződés, amit ahogy szokták mondani, 30 év szakmai tapasztalatot 30 év alatt lehet összehozni, tehát ő neki van. És ez fontos
2: is.
1: Egyébként. Ja igen, és visszavontani is, igen.
2: Jó.
1: Tehát ez
2: jó.
1: Egy jó hír, tehát lehet, hogy változik Magyarország.
2: Igen, tehát erről beszéltünk, erre szavaztunk, hogy kicsit több szakmaiságot, kicsit több hozzáértést, kicsit kevesebb lopást, egy kis elszámoltatással fűszerezve, és esetleg a gazdaságba visszatér a bizalom.
1: Az elszámolás nálam egyáltalán nem bosszúról szól, hanem arról, hogy ne legyen következmények nélküli ország. A jövőnek szól már az elszámoltatás, nem a múltnak. Igen.
2: Igen, tehát ezerszer megbeszéltük, hogy az elszámoltatás az azért van, hogyha bármilyen változás van, nyugodtan meg lehessen kérdezni, hogy igen, hol a pénz? Mit csináltam erre? Jó, tehát itt semmi politika nélkül.
1: Alapból jöjjön fel a kérdés.
2: Furcsa, hogy eddig nem volt,
1: hát
2: de
1: igen.
2: Most már van, erre szavaztunk. Na, viszont azt mondd el nekem, hogy például, ugye beszéltünk arról, hogy a három mentelmi jogot, hogy egyszerre kérték ki, ugye a Hangos Eszták Magyar Péter, és a mi hazánk, ha már szóba hoztad, miért van az, hogy én nem találom azokat a hozzászólásokat, amivel mondjuk a torockai elnök úr ostorozza mondjuk a Fidesznek ezeket az embereit, akár célzottan, úgy, hogy emellett szembe jön többször az a megnyilvánulása, amikor ugye a telefonlopásos ügyen lovagol hosszú perceken keresztül a ügyrend előtti felszólalásba, vagy nem tudom mi, és egyszerűen a Fidesznek nem akar neki menni nyilvánosan, úgy, hogy a Tiszának meg egy telefonlopással szemben, és ugye beszéltünk ma már adásban arról, hogy a kettő egy lapon nem említhető falsúlyát tekintve.
1: Azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem, tehát nincs
2: az. Akár. Hogy miért van az, hogy a Mi Hazánkhoz szavazók nemnak ez nem hoz plusz szavazatot, hogyha most a Fidesznek akár kérdéseket tesz föl, vagy
1: hát figyelj,
2: és akkor az hoz, mondom, hogyha a Magyar Pétert cseszteti?
1: Hát a legújabb közvélemény kutatásuk alapján ez nem így néz ki egyébként, tehát azok, akiket elméletileg a Tisza elvesztett, azok nem a Mi Hazánknál jelentek meg. Nyilván itt minden hiba határon belül van, de nagyjából több
2: közvélemény kutatás. Hát
1: azt most már a Mráz Ágoston is azt mondta, hogy
2: ők is mérték a Tisza.
1: És hogy bocsánatot kér. Na, a megtévesztésekért. És most innentől kezdve rendes munkát végez.
2: De állja meg a fáklyás menet. Tehát még a választás előtti két nappal is kiállt.
1: Még utána is.
2: Rezzen Isten arccal azt mondta, hogy hát ezek a tények, ők ezt mérték, és most csak azt, hogy ja, hát akkor hazudtunk, bocs.
1: Hát ugye, hát jó, ez hát, hogy? Igen.
2: És, akkor,
1: de jó, és ezt tanítom az egyetemen.
2: Eddig hülye voltam, mert ugye a politika, ez azért te meg, tehát azért fizettek, hogy
1: van hazudjak. Van az a pénz, amiért korpásodik az
2: ember. Igen, azért haja. Fizettek, hogy hazudjak, de most már ez elmúlt, de most már jó srác leszek. Hello. Igen. Hát azért nem így működik. Hát vagy de?
1: De.
2: Igen. Hát most, hogyha azt mondod, aláír,
1: Rád Ágoston. Az egyetemen, érted? És csodálkoznak azon, amikor a kollégái azt mondták, hogy talán ilyen erkölcsi múlttal, akármilyen jó oktató, ezt nem tudjuk, hogy jó.
2: Igen, nem kéne,
1: talán,
2: hogy gyere.
1: Hogy nem kéne, mert
2: nem
1: egyszerűen nem lesz hite. Hát nem is az a baj, hát nem vállalom én azt, hogy mit fognak mondani a tanítványok.
2: Hát vagy az iskoláról mit mondani.
1: Hát röhögnek, miközben te előadsz, érted?
2: Hát tényleg szivat.
1: Egyetemen, tényleg.
2: Igen. Ugye? Hát itt nem.
1: Hogy Woody Allen, ugye megvan, nem lennék annak a klubnak a tagja.
2: Ahova engem is fölvennének. De hát igen, tehát... az egészen... Na minden, szóval, tehát és jó, a kérdés az, hogy volt-e B verziója, tehát egyszerűen ezt mindenki tudta, hogy ez így van, stb. Most ezt lehet úgy is nézni, hogy na legalább akkor meakulpázott, és akkor most aztán nagyon
1: látja a damaszkuszi útra. Hát figyelj, minden virág virágozhat, meglátjuk, hogy mire lesz képes, és akkor, ha néhány év múlva ő hozza a legjobbakat, akkor ez egy teljesen normális. De visszatérve a kérdésedet, nem akarom elkerülni, mert azért az idő rohan.
2: Igen.
1: Hát nem vagyok politológus, és, de azt gondolom, hogy ők is mérik ezeket, hogy mi hozhat, és ugye ő megpróbálja magát nem a döglött oroszlánnal pozícionálni magát, hanem mondjuk a mostani uralkodóval, igen, akinek a kihívója akar lenni.
2: Igen, mondjuk a 141-5 az arány, igen, ugye? Azt azért tegyük tisztába, hogy
1: jó, de ez lehet, változhat bármi.
2: Lehet onnan a sarokból cincogni, attól ez még nem...
1: De 141-5.
2: Meg kell próbálni. És a matematika és a józa logika is ezt diktálja. A sokból lehet...
1: Veszteni, így van.
2: Átcsábítani. Most tehát, hogyha neked azt mondanák, hogy itt van egy 10-es tábor, ott meg van egy 100-as tábor, akkor honnan próbálj meg? Hát nyilván nagyobb esély van annak, hogy a nagy számok törvénye alapján onnan tudok majd egy-két százalékot, egy-két csalódott tiszást átrántani, mert ugye a... Hát,
1: és mi van akkor, hogyha netalántál, hogyha túlságosan bántja a Fideszt a Mi Hazánk, tényleg kiderül, hogy csak a szatellit pártja volt. Egy-két, nem tudom én...
2: Hát ez most minek ez a szatellit pártja? Mert...
1: Hát azért ez, hogy mondjam, sokan mondták. Ezt mi ma itt adásban is megkérdeztük, Mi Hazánkos politikusok.
2: Nyilván azt fogják mondani, hogy nem.
1: Hát persze.
2: De most azzal például, hogy a 170 ezer forintos telefonon nyargalásznak, és a 17 milliárdot meg úgy majdnem, hogy az nem téma.
1: Hát, azt már hozzá vagyunk szokva, de az, hogy minden állampolgárnak van 17 milliárdja, de minden állampolgárnak szinte ma már van 170 ezres telefonja, és melyiket félted a jobban? A 17 milliárdodat, ami nincs?
2: Ami nem láttam.
1: Amit nem láttam.
2: Amit úgy osztottak el, hogy hozzám se ért.
1: Vagy azt a telefont, amit minden nap nyomkodsz, nézel, és hozzánőtt az életed része.
2: Az anyuk úristenét most.
1: Ugye? Érzi.
2: Innyi
1: érzi a problémát.
2: Azt tudom mondani, hogy Recece. Megvan a Hófehér című rajzfilm.
1: Igen.
2: Na, abban volt az, amikor volt, hogy valamilyen közgyűlés, és akkor föltett az egyik törpe a kezét. Mit szeretném mondani? Recece.
1: Igen.
2: Tehát ehhez csak ezt tudom hozzászólni. Stassi, Recece.
1: Na, tehát azért, de látod, hogy mennyire empatikus vagyok. Viszont most, hogy nézem, van még vissza a 2 percünk, lassan el kéne búcsúznunk, és neked van valami mondani valód is, nem? Vagy lesz valami mondani valód így az utolsó dalunk kapcsán?
2: Ja, nem, csak annyi, hogy küldenék egy számot mindenkinek, aki szereti. Tehát ezt, tudod, vannak ezek a kívánságműsorok, és kinek küld, mindenkinek, aki szereti. Csak ezt megtiltalán.
1: És hogy jutott eszedbe, mi? Tehát mindenkire gondoltam. És akkor
2: ez a dal, hát ez egy, ugye ennek egy rövid története van, tehát az ember azért, amikor járt kell a világban, esetleg dolgozik, akkor mindig vannak súrlódási felületek, amit az ember vagy jól kezel, vagy rosszul, és akkor ez egyfajta bocsánatkérés és meakulpázás is.
1: És el is jut az illetőhöz?
2: Szerintem el.
1: Mert lehet, hogy tudja, hogy most te vagy a adásban, és akkor eddig mi bennünket szokott hallgatni, de most elkapcsolt.
2: Az is lehet. Ez is egyfajta. De azért én hadd ringassam magam abba a hitbe, abba az álomba, hogy ezzel most próbálom helyrehozni azt a csacskaságot, amit az ember ugye elkövet. Nyilván az nem hibázik, aki nem dolgozik.
1: Hát vagy az hibázik a legnagyobbat.
2: Így van.
1: Ha őszintén akar
2: de nincs tenni. Különösebb története, inkább egy jó poén, úgy gondolom.
1: Na, ez így is ismerünk téged. Tehát szerintem te a drámádat nem hoznád be a rádióba. Te csak a jó poénjaidat.
2: Ha akarod, igen, de nem hiszem, hogy...
1: ez fenyegetően hangzott egyébként.
2: Van, akinek nincs drámája?
1: De, nincsen. Nincs.
2: Nem beszélve arról, hogy azt szokták mondani, mindenkinek a saját problémája a legnehezebb és a legsúlyosabb. Holott, erről csak egy rövid példa, édesanyám ugye sajnos ő többször is volt rákos, ha már erről beszéltünk a szűréssel, akkor egy ilyen keretbe foglaljuk a mai adást, mennyire fontos a prevenció, tehát ő többször is volt rákos, és a szomszéd azt mondja, hogy ott ült az ágyánál, míg anyám halálos beteg, mondta, hogy hát neki meg az aranyere. És esküszöm, és mit mondott anyám?
1: Együtt
2: ez nagy baj.
1: Vele.
2: Igen. És na, anyám érzett vele, mert, és ott mondta, anyu, hát miért hallgatod meg? Mert mindenkinek a saját problémája a legnagyobb.
1: Ez egy nagyon jó végszó volt, úgyhogy búcsúzzunk is el.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Ukrajna nem hajolhat meg Oroszország előtt, és nem tehet elvi engedményeket a saját szuverenitása terén, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az MTI beszámolója szerint. Az államfő legfrissebb nyilatkozatában hangsúlyozta, az ország területi integritása és függetlensége nem képezheti alkudozás tárgyát. Zelenszkij kiemelte, hogy Kijev továbbra is a nemzetközi szövetségesek határozott támogatására, valamint a diplomáciai és katonai nyomásgyakorlás fenntartására számít a háború igazságos és tartós lezárása érdekében. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkületvizsgálatra, memóriaműhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
2: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a tánccal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, mert fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. De ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fogunk nyitni az operát és a magyar nóta után, hogy a tánzzal az egy fiatalabb korosztályt éri meg, de ez a klasszikus tánzzal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operát és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
1: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
3: Hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett.
4: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
3: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
1: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosár csapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASEF végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Geringer, Krivacevics 6-6, Joseph 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az a se saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
5: Kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként arra a Rád Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök. Ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
1: Az ASE a következő fordulóban, október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: hazai kedvencek egy órán keresztül itt a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! Hatalmas világcsúccsal nyert olimpiai aranyérmet hosszú Katinka.

0: hazai kedvencek itt, a Paks FM-en.
1: Gyere, ülj le ide mellém, én csak arra kérlek, te legyél nekem a felem.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölte Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter az MTI beszámolója szerint. A próbaüzem során a vonatok a tervezett legsűrűbb menetrendi terhelés mellett közlekedtek a megújult szakaszon, ahol a biztosító berendezések és a pálya infrastruktúra egyaránt megfelelően teljesített. Vitézy Dávid kiemelte, a sikeres tesztsorozat fontos mérföldkő a vonal teljes körű forgalomba helyezése felé, ami jelentősen lerövidíti majd a menetidőt a magyar és a szerb főváros között mind a személy, mind a teherforgalomban. Tűz ütött ki vasárnap délután a brassói tüdőgyógyászati kórházban, az esetben egy ember életét vesztette, számolt be az MTI. A lángok az intézmény egyik első emeleti kórtermében csaptak fel. A katasztrófa védelem és a kórházi dolgozók kiérkezése után a tüzet rövid idő alatt sikerült megfékezni, 10 embernek még időben sikerült elhagynia az épületet. A tüzet követően egy 27 éves női páciens holttestét találták meg a kórteremben. A hatóságok feltételezése szerint a tüzet maga a beteg okozhatta az ágya matracának meggyújtásával. A rendőrség büntető eljárást indított az ügyben. A Csengély Dénes Kulturális Központban október 1-én a szépkorúakat várták az Idősek Világnapja alkalmából. Délelőtt a Paksi Egészségfejlesztési Iroda artériás érszűkületvizsgálatra, memóriaműhely interaktív feladatokra, előadásra és tanácsadásra invitálta az idősebb korosztályt. Az Idősek Napi Városi Ünnepségen Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Szenes Iván Show, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora következett. A Tihanyi Vándor Színpad társulatot 1997-ben alapította Tihanyi Tóth Csaba.
2: Lassan 30 éves a társulat, több ezer produkció van mögöttünk, ami azt jelenti, hogy az operett műfajával kezdtük, aztán teret hódítottunk a magyar nótával, és a Covid alatt kitaláltuk egy új műfajt, a táncdal, amit nem kitaláltunk, csak nekünk nem volt a repertoárunkon. És Szenes Ivánt, akit nagyon kedvelek, mert fantasztikus, bölcs, tudós, kutató, irodalmár, prózista és költő, aki írta a fantasztikus lágereket. Ebből úgy gondoltam, hogy csinálunk egy műsort, egy zenekaros, és egy szűke műsort, amikor nem zenekarra lépünk föl, hanem fél playback előadás. Mert ezzel is már több száz előadás van mögöttünk. Azt hittük, egy másik korosztály felé fogunk nyitni az operet és a magyar nóta után, hogy a tánzdal az egy fiatalabb korosztályt érik meg, de ez a klasszikus tánzdal műfaj, ez ugyanaz a korosztály, aki az operet és a magyar nótát is szereti, de hát van bőven, 50 fölött mindenki imádja is. Több esetben, amikor olyan lehetőség van, akkor a műsorunk alatt táncolnak is.
1: Pakson nem tudtak a színházteremben táncra perdülni a szépkorúak, de sokan együtt énekelték a slágereket az előadókkal. Ház Ádámné Zsuzsika néni nagyon jól érezte magát.
3: Hangom miatt nem tudtam énekelni, de különben nagyon tetszett.
4: Zsuzsika néni, hogy érezted magad?
3: Nagyon-nagyon jól, mert az én korosztályomnak a számai voltak, és ami nagyon-nagyon boldog voltam, hogy hallottam a Szenes Ivánnak a hangját, és a színészeket is nagyon-nagyon tisztelem, becsülöm, mert nagyon jó előadást adtak.
1: Az ünnepséget követően állófogadáson látta vendégül a megjelenteket Paksváros önkormányzata.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A második akadályt is sikerrel vette az atomerőmű SL férfi kosár csapata, ezúttal Körmenden nyertek 95-84-re. 9-0-ás atomos villámrajt után indult be a körmendi gépezet is. A véghajráig kiélezett volt a küzdelem, a hazaiak az utolsó percig küzdöttek, de a fizikális fölényét érvényesítő ASEF végül magabiztosan nyert 11 ponttal. Benke 27, Chandler 15, Daniels 14, Révész 13, Jung, Geringer, Krivacevic 6-6, Joseph 5 és Halmai 3 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az első fordulóban még az NKA Universitas Pécs látogatott Paksra. A pécsi ellenfél csapatában feltűnt egy ismerős paksi név, Bugyó Barna. Az a se saját nevelésű játékosa 14 éves korában igazolt Németországba az Ulm csapatához, és serdülő éveit maga mögött hagyva tért vissza Magyarországra. A 20 éves kosárlabdázó a több játék lehetőség reményében igazolt Pécsre, mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek, aki egyben nevelőedzője is volt a fiatal paksi reménységnek.
5: kinti éveim nagyon jól teltek, nagyon jó hangulatban, szerintem rengeteget tudtam kint fejlődni, tanulni. Nem bánom meg ezt a döntést, hogy ilyen korán elköltöztem úgymond otthonról. Nyilván két nyelvet is megtanultam, szóval a kosár mellett még rengeteget kaptam az élettől, amit hasznosítani tudok, szóval ez külön jó dolog. Utolsó másodperces ajánlatként arra a Rád Géber megkeresett engem. Volt róla szó, hogy haza-haza jövök. Ezzel tisztában voltam, hogy itt egy picit könnyebb lesz kiharcolni a helyemet, mint itthon Pakson, ahol tényleg rengeteg válogatott szintű játékos van. Ez az egyetlen nyomós indoka, amire a Pécset választottam. Igyekszem, hogy minél feljebb kerüljek, és esetleg itthon is bemutatkozhassak.
1: Hazase a következő fordulóban, október 10-én a Sopron együttesét fogadja a Gesztenyés úton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: FM. Box FM.
1: Összeged.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: FM.
1: Box FM.
2: This is Nirmani.
1: Box FM. Es ότι δεν είναι